0: ellen megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

S ahogy a fogaidat érzem a vállon, valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben, libegnek valahol, mint szürhelyek az ében.

Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarusz lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópálya építés is várja őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütése kell készülni.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megyek.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: turista. Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra, de a Facebookon is írhatnak nekünk facebook.com/ceglitradio. Nos, ezek az önök lehetőségei, nekem meg általában az a lehetőség, hogy felteszek egy kérdést, most ez egy kicsit, hogy mondjam, még megfogalmazás alatt álló kérdés lesz, de a lényege az, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Ez lehet olyan dolog, amit önről szólt, ez lehet olyan dolog, ami bármi másról szólt, lehet, hogy az a személy, aki ezt állítja magáról, saját magáról mondta. A lényeg az, hogy valótlanságnak tűnő dolgot állítanak valakik valakikről, és hát nagyon furcsa, hihetetlen dolgokat várunk, miket állítottak önnek, amit nem biztos, hogy elhitt, aztán lehet, hogy kiderült, hogy igaz volt, lehet, hogy nem derült ki soha, hogy igaz volt, de a lényeg, hogy mi volt az a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. És arra gondoltam, hogy így a legelején megnézhetnénk, hogy miért is állítunk valótlanságokat. A valótlanságok, pletykák vagy hamis információk terjesztése másokról összetett pszichológiai és szociális jelenség, amelynek hátterében gyakran az elkövető saját bizonytalansága, érzelmi állapota vagy társadalmi céljai állnak. A legfontosabb okok, amiért valótlant állítunk másokról, bizonytalanság és szorongás kezelése. Amikor nem értjük a világot, vagy bizonytalannak érezzük a helyzetünket, a pletykák és a történetek kreálása segít érzelemmel megtölteni az űrt. A szorongóbb emberek hajlamosabbak pletykákat terjeszteni. Önbizalomhiány és önértékelés növelése. A másokról szóló negatív állítások, vagyis pletykák, gyakran arra szolgálnak, hogy az elkövető saját önbecsülését növelje azáltal, hogy valakit leértékel. Társadalmi kötődés és hatalom. A pletyka a csoporton belüli kötődés eszköze segít a belső körhöz tartozni. Ezzel szemben a hatalommal motivált egyének hajlamosak álhíreket terjeszteni a dominanciájuk erősítése érdekében, persze most kifejezetten a pletyka szintén beszélgetünk csak erről. Irítség és bosszú. Ha valaki fenyegetve érzi magát a sikerünk, önbizalmunk vagy kapcsolataink miatt, valótlanságokkal próbálhat meg aláásni minket. Unalom és figyelemfelkeltés. A drámai vagy szenzációs történetek megosztása gyors figyelmet és elismerést hoz a közösségi médiában vagy a baráti körben. Érzelemszelep, vagyis ventiláció. Az indulatos, negatív információk megosztása segít levezetni a felgyülemlett érzelmi feszültséget, illetve a biztos megérdemli érzése. A pletykálók néha úgy érzik, hogy a célpont megérdemli a negatív megemlítést, vagy hogy az állításuk később még igaznak is bizonyulhat. Összességében a valótlanságok terjesztése gyakran egy önvédelmi mechanizmus, amellyel az egyén megpróbálja kontrollálni a környezetét, növelni a saját társadalmi értékét, vagy kezelni a saját belső konfliktusait. Tehát összegezve, kedves hallgatók, semmilyen politika nincs ebben a kérdésben most. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha önnek mondtak. Lehet ez bármilyen jellegű, lehet, hogy önről mondták mások, de hogy a fülébe jutott, aztán, hogy igaz volt-e vagy nem, ez már nem számít. Miket mondtak önről? 0635-925-925-ös. Lássuk, miket küldenek a ceglédi hallgatók.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: talán még megismer.
1: A Ceglit hangja mai kérdése, kedves hallgatók, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önről? Bármilyen válasz jöhet a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, meg azért ne bármilyen, csúnya szavak ne legyenek benne, kerüljük a politikát, de minden más azért nagyjából igen, ha mégis olyan lesz, akkor talán nem fogom beolvasni, de ezt majd úgy is érzi a kedves hallgató, hogy mit lehet leírni nekünk. Rólam általánosban terjesztették azt, hogy szünetben mindig megverem ugyanazt a lányt, írja nekünk Edina. Ezt addig hajtogatták az osztálytársaim, amíg egy tanítónő is látta az egészet. Még akkor is ezzel vádoltak, amikor a lány az udvaron volt, én pedig a teremben. Pár év után a lány, és aki engem vádolt, elmondta a tanároknak, hogy csak azért vádoltak meg ezzel, mert utáltak. Természetesen semmilyen következménye nem volt a történteknek, bármint hogy úgy értem, ezt már én teszem hozzá, hogy gondolom közben azért volt, tehát ezt végigélni nagyon kellemetlen lehetett, hogy tudod, hogy nem csináltál semmit, de mégis elmondták róla ezt a dolgot, és utólag nem lett következménye, amikor már kiderült, hogy ez igazából egy alaptalan vád volt. Hát igen, ez kellemetlen helyzet, és nehéz lehetett kezelni, de remélhetőleg túl vagytok rajta. Ádám írja nekünk, hogy a csaj, akivel kavartam, ezt mondta, igen, engem azért szeret mindenki, mert egy egyiptomi istennő reinkarnációja vagyok. Nem tudom, hogyha egy kávé mellett ülnénk, és ezzel fogadna valaki, akkor hogy is reagálnék? Minden esetre ez sem lehetett egyszerű, és tény, hogy hihetetlen dolog, mert ma olyan dolgokat várunk, ami hihetetlen volt, és mondták önnek, vagy önről, vagy hallotta. Minden esetre küldje el nekünk, ha volt ilyen, ahogy Ádám is tette. 2015-ben, amikor megismerkedtem Németországban a férjemmel, kérdezte, hogy hogyan fogunk tudni beszélni, ha visszamegyek Magyarországra. Mondtam neki, hogy sajnos levelet kell írjunk, mert nálunk nincs internet. Basszus, elhitte. Köszönjük Rékának, ezt akkor viszont te mondtad. És egyébként ezzel szoktunk találkozni szerintem egy pár országból, amikor ide látogatnak, meg vannak lepődve, hogy milyen fejlett az infrastruktúránk, vagy ilyesmi, és azt szokták hinni, hogy valami, nem is tudom, ilyen elhagyatott régies övezet, ahol még nincsen áram se bevezetve, meg ilyenek. Hallottam már ilyeneket is, meg hát olyan is volt, hogy azt sem tudták, hogy létezik Magyarország, ez pont az egyik kedves hallgatónk írta az egyik műsorhoz, hogy meg kellett neki magyarázni, és térképen megmutatni, hogy de ilyen van, hogy Magyarország. Mert nem hitte azt sem, hogy létezik. Franciaországban dolgoztam egy hónapig, a munkáltató család minden nap megvendégelt minket ebéddel. Tudta, hogy Magyarországra jöttünk, majd az egyik déli eszmecserénk után hitetlenkedve kérdezte, hogy mi honnan is ismerjük a vajat? Ő nem is tudta, hogy a magyarok tudják, mi az. Oké, csá. Írta nekünk Levente. Hát igen, tudjuk, mi a vaj. Igen, tudjuk, mi a vaj, és sok minden mást is tudunk, de igen, ez nagyon fura, hogy ilyen kép alakult ki rólunk valamiért. Minden esetre biztos, hogy meglepő és hihetetlennek tűnt, amikor ezt hallotta a kedves hallgató. És hogyha önnek is volt olyan, ami meglepő és hihetetlen volt, amit önnek mondtak, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, én pedig jól beolvasom, hogyha rádióbarát az üzenet. Köszönöm szépen!
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Kedves hallgatók, már is megyünk tovább méghozzá Viktória üzenetével. Egy oltás ellenes csávó azt ecsetelte nekem, hogy nem eszik húst, mert az állatokat oltják, és ha megesszük a húsukat, megváltozik a DNS-ünk. No igen, amúgy nem tudhatjuk biztosan, nem akarok egyik oldal sem helyezkedni, de hát mi van, ha mégis? Nem, a DNS nem tud megváltozni, és azt is azért annyi konteó van a mai világban, hogy nagyon könnyen elhisznek emberek dolgokat, ez például valószínűleg nincs így, minden esetre az biztos, hogy hihetetlen volt, amikor ezt mondták neked, és mi pontosan ilyen üzeneteket várunk. 15 évvel ezelőtt egy férfi azt mondta nekem, de teljesen komolyan, hogy te nem is vagy szőke lány, mert sokkal gondoskodóbb, normálisabb vagy, mint egy szőke. Nagyon meglepődtem, mert sohasem gondoltam volna, hogy a hajszínből nem csak a viccekben csinál

0: a point. Azt is hozzátette, hogy ha egyszer megházasodik, akkor egy barna hajú vidéki lányt választ majd. Én ugyan szőke voltam, és ráadásul budapesti. Igen, hát köszönjük Viviennek ezt az őszinte vallomást, hogy ő neki milyen a hajszíne. Ezek szerint valakinek még ez is fontos, az alapján hallhatott valamit, ami miatt azt gondolja, hogy ő csak barnákkal és vidéki lányokkal jöhet ki jól. Minden esetben nagyon furcsa, hogy még ma is van, aki gondolkodik erről az egészről. Volt egy csoporttársam az egyetemen, egy végtelenül bunkó és kötekedő hülye tyúk, aki azt mondta, hogy én amúgy nem látok rosszul, azért hordok szemüveget, mert rondának akarok tűnni. Na, hát ez teljesen logikus. Hát igazán kedves, ez az egy szó jutott eszembe, nyilván ironikusan, de a lényeg az, hogy én azt gondoltam gyerekkoromban, hogy az én szemüvegem, amikor megkaptam, azt kifejezetten csúnyává, tehát sokkal jobb képűnek gondoltam magam, ma meg már egy csomóan mondják azt, hogy tök jól áll, és most már szívesebben hordok szemüveget, mint kontaktlencsét. Szóval ez nem... Én úgy éreztem, hogy csúnyá vagyok tőle, de hogy valaki direkt azért hordjon szemüveget, hogy rondának tűnjön, és azt állítjuk róla, hogy nem is rossz a szemed, én ezt nem értem. És miért akarna valaki rondának tűnni? Na mindegy, a hihetetlen dolgokat gyűjtjük ebben az adásban, és ez tényleg elég hihetetlen, amit önnek mondtak, mármint a kedves hallgatónak. Pontosan ilyeneket várunk, úgyhogy megyünk is tovább. Turista voltam New Yorkban egyedül, a metron beszélgetést kezdeményezett velem egy régi módi, elegáns, aktatáskás öreg úr. Nagyon kedvesen megpróbált bengyőzni, hogy kérdezzem csak meg az anyámat az igazi származásomról, mert ezzel a szőke haj kék szem kombóval nem lehetek földlakó, csak is nordik alien, ráadásul elég magas is vagyok, és nő. Végül, hogy békén hagyjon, tényleg írtam anyámnak, akkor még jobban belelendült, mert szerinte bizonyítottam a teóriáját, hogy idegen technológia birtokában vagyok, mert van internetem a föld alatt is. Az igen, Jászmin üzenetét kaptuk meg. Szóval, az ember fölül gyanútlanul a metróra New Yorkban, és elkezd beszélgetni vele egy úriember, aki jól szituáltnak tűnik, elegáns, és azt állítja, hogy ő földön kívüli, ezt azzal is bizonyítja, hogy a telefonjával ír az édesanyjának. Az édesanyjának nyilván egy másik dimenzióba ráadásul, vagy egy másik galaxisba ír, és van internete a föld alattiban. Hát igen, magadnak csináltad ezt a csapdát, kedves hallgató, kedves Jászmin, úgyhogy igen, ebbe belecsúsztál, de nekem is fura lett volna, hogyha egyszer csak semmiből valaki azt állítja, hogy földön kívüli vagyok. Ilyen és ehhez hasonló történeteket várunk. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? 0635 925 925-ös.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: FM 92 ősz. Zeglédrádió. Rádió.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a mai Ceglét hangja kérdésünk, és elég népszerűnek tűnik a téma, sok válaszunk van, lehet, hogy második adás is lesz ebből, de azért ne várjunk, küldjük el nyugodtan a válaszunkat, hogyha van ideillő, 0635-925-925-ös. Máris Zolival megyünk tovább, három sztorit is írt. Egyetem, faipari kar, kollégium. Én nagy sztorizásokban azt a szót ejtettem el, hogy sublimált. Egy srác megszólal, légy szíves, ne használj ilyen szavakat, mert nem értem. Na az igen. Aztán építészkar, első év. Én a tangensben nem bízom, a színuszt meg a koszínuszt jobban szeretem. Ez is jól hangzik amúgy. De talán ez a legfontosabb, a harmadik London, első hét. Este elkapott az utcán egy cigit tarháló fura nő, adtam neki, kérdezte honnan jöttem, mondom Magyarország. És milyen érzés a kommunizmusban élni? Mondtam neki, hogy nem tudom, mert én már azután születtem. És most jöttem rá, kedves hallgatók, ezután az üzenet után, ahogy olvastam, hogy tulajdonképpen én, amikor a tanulmányaimat végeztem, mi nagyjából a rendszerváltásig már el se jutottunk, amikor suliban tanultuk, mert egyszerűen nem volt arra elég idő, hogy valamikor 56 környéken álltunk meg, és nem volt elég idő, hogy leadják a tananyagot a tanáraink, ezért érettségén nagyon izgultunk, hogy nehogy 56 utáni tételt húzzunk esetleg, mert abból nem voltunk túl felkészültek, le sem adták az anyagot. Na most, hogyha más országokban is esetleg elcsúszik az oktatás, vagy nem tudnak annyira kitérni Magyarországra, akkor simán lehet az, hogy megtanulják, hogy az 50-es, 60-as években kommunizmus van a Magyarországon, és akkor itt véget ér a tanulmányuk, azt már nem tudják, hogy esetleg frissült, mert nem volt az érdeklődési körükben, nem figyeltek annyira a közéletre, nem tudom, de minden esetre simán lehet, hogy valakiknél így beragadt még, hogy Magyarország le van maradva, vagy ilyesmi, pont a tanulmányaik miatt, és akkor ezért gondolhatják, hogy nincsen baj nálunk, vagy hogy még kommunizmus van. Minden esetre ezt nem tudom, érdekes, hogy így vélekednek rólunk mások, de ez már többször visszatérő volt már csak ebben a műsorban is, úgyhogy minden esetre elgondolkodtató. Tiniként anyummal vártuk a buszt a Blahán, amikor egy külföldi fekete srác angolul elkezdett kérdezgetni, ismerkedni. Azt hittem, csak jó popa, vagy segítség kell neki, tudtam angolul, szóval csevegtünk, majd kérdezte, hogy honnan való vagyok. Mondtam értetlenül, hogy magyar vagyok. Szinte megsértődött, hogy én nem lehetek magyar, mert nem nézek ki magyarnak, bármit is jelentsen ez. Amikor kávézóban dolgoztam rá pár évre, egy kicsit lütyű amerikai törzs vendégünk kérdezte, hogy melyik államból való vagyok. Vele is közöltem a szomorú tényt, hogy magyar vagyok, azt hitte viccelek, unszolt, hogy de mondjam már meg. Mondtam, hogy de én nem viccelek, na ő aztán tényleg bepipult, mert bemesélte magának, hogy csak bunkó vagyok, és nem akarom megmondani. Ez ugyanaz, amire az előbb reflektáltunk, hogy hát nem tudjuk, hogy miért van ilyen megítélés a külföldről érkezőknek, valószínűleg kevés az ismeretük magára az országról, meg hogy hogy élünk itt, meg ilyesmi, de minden esetre fura. És még van egy ide kötődő üzenet. Nekem van egy kínai ismerősöm, már 10 plusz éve él Magyarországon, de az elején nem hitte el az egyik barátommal, hogy magyarul beszélek, mert szerinte más volt, mint ahogy másokkal beszélek. Nem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről. Na ez is nagyon jó a röghözkötés, amikor valamiért azt gondolják, hogy pedig nagyon érdekes és változatos, nehéz nyelvünk van, de hogy annyiféleképpen hangzik, hogy simán hihetik azt, hogy más nyelven beszélünk. Van egy érdekes alkalmazás, vagy videó, nem is tudom már, ami megmutatja azt, hogy mikor mások hallják a mi nyelvünket, az hogy is hangzik. Tehát sokféle duplamással hangzót, ezeket a hosszú magánhangzókat, ú, ű, ő, ezeket teszik bele ebbe a nyelvezetbe, nem értelmes szavakat hallunk, de úgy áll össze, mint a magyar nyelv, olyan szóhosszúságokkal, olyan hangsúlyokkal, és tényleg nagyon érdekes, hogy hogy hangzik másoknak a magyar nyelv, ha nem értik a szöveget, ha nem értik a beszédet szó szerint. Minden esetre most elkalandoztam, kedves hallgatók, ugyanezzel a témával folytatjuk a második órában, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarus autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarus lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matricatetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópálya építés is várja őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, a műsor, amelyben tudják, én kérdezek, önök válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailen a kívánság@cegledradio.hu-n. Mi volt a leghihetetlenebb dolog tehát, amit valaha mondtak önnek? És már jönnek is a válaszok, mert úgy néz ki, hogy sok üzenetünk lesz ezzel a témával kapcsolatban. Nekem volt egy félig mongol barátnőm, aki amúgy már itt született Magyarországon, tehát az állampolgársága is, meg az anyanyelve is magyar volt. De bárhova mentünk együtt Budapesten, akkor rendszeresen angolul szólítottak meg minket, mert a hatására már engem sem néztek magyarnak, szóval ilyen is van. Máté küldte el ezt nekünk, igen, hát ott volt melletted, kicsit más a külseje, úgyhogy miért is lennél te magyar, miközben mindenketten azok voltatok. Ez is egy érdekes dolog, igen. Egyetemista voltam, és egy erős buli másnapján az egyik téren töltöttem egy cigit napszemüvegben, borús időben, találkoztam volt osztálytársammal, de hát ugye nagyon másnapos voltam, és elég lassan meg szenvedve válaszolgattam. Aztán az osztálytalálkozón kérdezett rá az osztályfőnököm, hogy a probléma megoldódott-e. Kiderült, hogy a srác utána nagyon sok embernek azt mondta, hogy fényes nappal drogozom, azóta pedig már inni sem iszom, nemhogy nem cigizek. Hát igen, ez is ennyi elég egy félreértéshez, és ráadásul ezek szerint, ha jól értem, természetesen nem füves cigit szívtál, csak egy sima cigit töltöttél meg, mert az emberek szokták tölteni a cigijüket. Napszemüveg volt rajtad, és furán válaszoltál, úgyhogy elindult a pletyka, akár ennyi is elég ahhoz, hogy az embert rossz hírbe hozzák. A fülem hallatára történt, amerikai mérnök kolléga eljött szakérteni kis hazánkba. Étteremben ülünk, beszélgetünk, egy szomszéd aztán ülő fickó odalép, megszólítja, hogy I hear you are from Texas, my friend. Mire a kolléga válaszol, I am not your friend, asshole. Égett a pofám a paraszt miatt. Hogy pontosan mi volt a fordítás, azt nem mondom el, mert az konkrét szavakat nem, de hogy az volt a lényeg, hogy odalép egy frickó, aki mondta, hogy Texasba jöttél, barátom, és a válasz az volt röviden, hogy nem vagyok a barátod. Hát ez igen, csak furcsa viselkedés, mikor ez tök jó dolog. Én is, amikor Amerikában voltunk és találkoztunk magyarokkal a Liberty Islandon, a szabadságszobor mellett, az annyira jó érzés volt, hogy magyar szót hallunk, és egyből összepacsisztunk, és ők is nagyon örültek. Szóval ez tényleg ilyen, hogy Magyarországon összefutni egy másik amerikaival, és akkor ezt ilyen furán kezelni, tényleg kicsit bunkóság. Egy városban pár hónapot laktam, de az is a Covid alatt. Miután eljöttem onnan, az ment, hogy két férfival voltam egyszerre. A legkeményebb, hogy mind a kettő ezt állítja, persze nem történt meg, de annyira hihetetlen volt visszahallani, hogy mennyire kiállnak a kamu infok mellett. De ha nekik ettől jobb, akkor egészségükre, írta nekünk Sári. Valószínűleg tetszettél nekik, és mivel ennél többet nem kaphattak, így csináltak maguknak egy történetet, amiben, hát, hogy mondjam, ők kicsit fényesebbnek tűnnek, ha lehet így fogalmazni. Egyik kollégám full komolyan mesélte, hogy volt neki régen egy Hyundai, ami olyan jól ment, hogy ő már leparkolt, behúzta a kéziféket, és a sebességmérő órán a mutató csak azután ment le nullára. Igen, hát figyelj, lehet, hogy az volt, hogy még ilyen felhúzós óra lehetett, és akkor ez lassan kerül ilyen nyugalmi pontra. Nem tudom, biztos, hogy nagyon fura, nem tudom, miért kell ilyet állítani. Itt van még egy érdekesség, ez azért elgondolkodtató, és aztán el is megyünk zenélni. Ezt egyébként bátran, és nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén Dominik írja nekünk. Turetes vagyok, nem egy ember mondta már, hogy démon szállt meg. Na hát igen, hogyha ők nem tudják, akkor csak azt látják, hogy a Tourette szindrómád miatt néha olyan dolgokat mondasz ki öntudatlanul, vagy hát pontosabban nem szándékosan, amik azért furcsák lehetnek egy buszon, vagy egy téren, vagy bárhol, és ez jön le nekik, hogy démon szállt meg, ahelyett, hogy kérdeznének. Tanulságos. Kedves hallgatók, ha volt olyan hihetetlen dolog, amit önnek mondtak, vagy önről mondtak, küldj el nekünk, hamarosan néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Először foglalkozunk ezzel a témával, de biztosan nem utoljára, mert úgy néz ki, hogy népszerű és sok válasz érkezik, úgyhogy több adást is meg fog élni ez a téma, de abban már más válaszok lesznek. Úgyhogy menjünk azokkal, amik eddig érkeztek. Lehet nem nagy dolog, de 17 évesen álltam a zebránál, világomat nem tudva egy téli napon. Hideg volt, összehúztam magamon a kabátot, és annyit hallok, hogy egy közmunkás 5 méter távolságra tőlem üvölt nekem valamit. Nem értettem, majd elkezdett mutogatni a hasára, és kérdezte, hogy terhes vagyok-e. Azt hittem, megfejlem az oszlopot mellettem, mikor ezt meghallottam. Nem vagyok, csak vastag alkat egy kicsit egyébként. Hát igen, ez is nagyon kellemetlen, nem is értem, hogy miért kell utcán ilyeneket csinálni. Mármint, hogy egy munkásnak sem, meg bárki másnak sem. Miért fontos ez egyáltalán az ő élete szempontjából, hogy ki terhes és ki nem? Jó, mindegy. Laborgyakorlaton az egyik csoporttársam valami vegyszert keresett a polcon, amikor megtalálta, odafordult hozzám, és azt mondta, szerintem, ha megölnéd a férjedet, senki sem gyanakodna rád. Én meg csak néztem, hogy mi van, hogy jön ez most ide, és a válasz az volt, hogy hát mert olyan ártatlan arcod van. Aha. Hogyha valakinek ártatlan az arca, akkor ilyet kell neki mondani. Egyébként nekem is volt egy érdekes szitom egy barátommal. Elmesélem, de csak azért, hogy a kedves hallgatók, jobban megismerjék a baráti körömet. Pont itt voltunk fönn a rádióban, még akkor ment a Before Party című műsor, és az akkori barátnőm is feljött velünk. Ők addig kint beszélgettek a konyhában, mi meg Tóth Ádámmal, ugye az unokatesommal, akivel együtt vezettük a műsort. A lényeg az, hogy beszélgettek odakint, és hogy mennyire mély a mi barátságunk, az én egyik cimborám azt találta mondani az akkori barátnőmnek, hogy ha Nándi téged esetleg megölne, akkor nem azt kérdeznénk, hogy miért tette, hanem hogy vigyünk-e ásót. Ezzel próbáltam megmutatni azt, hogy mi milyen barátságban vagyunk, hát nagyon szerencsétlen példa volt, ugyanis a kis hölgy azért elsírta magát emiatt, hogy miért történne ilyen egyáltalán, hogy lehet ilyet fölhozni, szóval igen, ez mellé tud menni, kedves hallgatók, úgyhogy csak óvatosan a fogalmazással, nem kell olyat állítani, hogy megölnéd a férjedet, akkor senki sem gyanakodna rád, mert ártatlan az arcod. Nem, valahogy nem illik bele. Lehet, hogy kedveskedni akart, aki ezt mondta, sőt az én barátom is kedves akart lenni, csak nem úgy sikerült. Az előző terhes kérdéshez van egy kapcsolódó üzenet, mármint egy hasonló témában írt valaki. Engem folyamatosan terhesnek néznek. Kérdezte már együttérző arccal egy néne, hogy sok van még hátra? Mire szenvedőn válaszoltam neki, hogy még nagyon sok. Amikor átadják el őket a buszon az emberek, mindig megköszönöm és örömmel leülök, plot twist. Nem csak, hogy nem vagyok terhes, de még ráadásul gyerekmentes is vagyok. Köszönjük szépen ezt a választ is, és csak egy idézőjeles, de név nélküli üzenet érkezett, ennyi áll benne, adj már cigit, buszjegyre kell. Igen, az ember azt hinné, hogy tulajdonképpen egy olyan poén, amit mi találtunk ki, és közben tényleg volt már olyan kéregető, aki ezt mondta, vagy hogy van pénz lóvéra, ez is olyasmi egy kicsit, de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy igen, hogyha ezt hallja valakitől, azt is hihetetlennek éli meg az ember, és hogyha voltak még hihetetlen dolgok, amiket mondtak önnek vagy önről, akkor azt küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, hamarosan folytatjuk.
1: Következzen egy friss dal, itt a Cegléd Rádióban.

0: és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és Vivien hosszú e-mailjével megyünk tovább. Engem a mai napig kiráz a hideg ettől a sztoritól. A tanulmányaim alatt ellátogattunk a Váci pszichiátriára. Egy látszólag beteg lány odajött hozzám, hogy belelát a lelkembe és az életembe, és elmondhatja, mit lát. Ott állt mellettem az akkori tanárom is, aki lesokkolódott, majd mondtam neki, hogy persze mondja. Az akkori párom nevét, születési dátumát, foglalkozását, az anyja nevét is elmondta, hogy elváltak a szülei, ő pedig 38 évesen fog meghalni. Rólam azt mondta, hogy méhnyakrákban halok meg, nekem is szintén elmondta a születési dátumomat napra pontosan, hogy soha nem fogok tudni gyereket szülni, elmondta akkor, hogy látja, hogy nincs jogsim, de nagyon szeretnék, ezt mind úgy, hogy esélyesen volt arra, hogy ismerjen, hiszen több mint 300 kilométerről mentünk oda, mégis nagyon személyes dolgokat tudott rólunk. Ez azért tényleg ijesztő. Azt azért leírhattad volna, hogy most jól vagy-e, vagy mi a helyzet, vagy hogy bármi más igaznak tűnt-e abban, ami történt, de hogyha már tényleg neveket, meg születési dátumokat mond, vagy elvált szülőkről beszél, ami aztán be is jöhet, de hát ilyen pontosan tippelni azért nagyon nehéz. Szóval ez nagyon furcsa jelenség, és tényleg nagyon hihetetlennek tűnik, hogy valaki ezt így megteszi, odalép hozzád, és ilyenekkel áll elő. Pontosan ilyen sztorikat vártunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, de remélem, hogy mindenki jól van, és ti is jól vagytok. Anyósom mondta 53 évesen egy kávé mellett, mikor én az unokáját vártam, hogy most, hogy így látja, hogy én terhes vagyok, ő is gondolkodik, hogy szüle még egy tesót a férjemnek, hogy legyen valaki-e, ha majd ő és az apósom meghalnak. Az szintén komoly, hát ez azért szíven tudja ütni az embert. Van egy üzenetünk, amit név nélkül kaptunk, remélem nem a műsornak vagy nekem szól, parasztnak születni nem szégyen, de parasztul viselkedni igen. Én ezt próbálom úgy értelmezni, hogy ezt egy kedves hallgatónknak mondták, és elküldte nekünk, mint hihetetlen dolog, amit valaha mondtak önről vagy önnek. Minden esetre köszönjük szépen, és egy amúgy nagy tanulság. Két hete kirúgtak, mert negatív volt a hangulatom pár meetingen, a magánéletemben vannak problémáim, de a negativitásom annyiban kimerült, hogy nem mosolyogtam, meg tapsoltam a főnök legjobb esetben is közepes ötleteihez. Sajnáljuk, hogy ez így van, és biztos, hogy rendeződik majd az élethelyzeted, de azt pontosan nem találtam meg az üzenetből, hogy mi az a hihetetlen dolog, amit mondtak neked, bár lehet, hogy erre utalsz, hogy azért egy taps meg egy mosoly hiánya miatt kirúgni valakit, az azért eléggé hihetetlen, nem szép dolog. Még egy üzenet, kedves hallgatók, rólam gimiben kezdték el terjeszteni, hogy imádok graffitivel rongálni mindent, ami felület, táskaellenőrzés, mindenhova vamzerok, stb. Nem volt nálam semmi. Utána kiagyalta valami diák, hogy én valami diller bagázs egyik tagja vagyok, mert állandóan vihogtam, ami ebben a gimnáziumban szentségtörés, egyházi gimi volt egyébként, nyilván cuccozok. Ez elfajult egy házkutatássá, amit kudarc zárt, engem meg megjutalmaztak egy igazgatói intővel. Az amúgy érdekelne, hogy ez mégis kinek volt az agyszüleménye, írja nekünk Kristóf. És hát köszönjük, ez is nagyon furcsa, igen, mikor valamilyen félreértésekből vagy rossz szándékból ilyen szintig megy el egy dolog. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk hamarosan, néhány zene után, folytatódik a Cegléd hangja, és aki nem fér bele, az se aggódjon, biztos, hogy lesz ennek a témának folytatása.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ez már a Ceglét hangja legvége, kedves hallgatók, az utolsó blokkal érkezem vissza. A mai kérdésünk az volt, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Mindenféle történetet kaptunk, és akinek a története nem fér bele, az se aggódjon, hamarosan majd lesz folytatás, és akkor biztosan bele fog férni. Jöjjön egy hosszú e-mail így a végére. Bele is kezdek. A céges vonalról eszembe jutott pár. Az egyik legdurvább. Román projekten beszélgettünk helyi alvállalkozó mérnök cég embereivel. Mentek az ilyen-olyan kiküldetési sztorik. Én elmeséltem egy előző cégbeli kollégáim esetét, mikor Venezuelában elrabolták, kirabolták őket. Reptére megérkezvén kis tábla várta őket, két úriember, ők azt hitték, a vevő szerzett nekik fuvart. Beültették őket egy mikrobuszba és elvitték valahova a dzsungel mélyére, ahol kisbusz megállt, géppisztolyok előkerültek, kiparancsolták őket a buszból, és elvették mindenüket, majd ott hagyták őket. Szerencsére bajuk nem lett, találtak segítséget, megkerültek. Na erre a sztorira válaszul, a románok meséltek egy hasonlót két kollégájukról, egy fiatal, meg egy idősebb mérnökről, akik valahol a Kongóba mentek el egy olajvezeték projektre, ahol a tervezett nyomvonal valamiféle törzsi területen haladt. Ezért mindig valami zsoldos katonai kísérettel utaztattak egy-egy szakaszt bejárni, néha gyalog, amikor nem voltak autónak használható utak. Egy ilyen utazásnál vagy 10 katona velük volt, akik egyszer megálltak, kiáltoztak valamit, majd szétszélettek az erdőben, ott hagyva a műszaki személyzetet. A következő percben rajtuk ütött egy nagyobb csapat, állig felfegyverkezett fekete, elkaptak és megkötöztek mindenkit, és elvitték őket valami faluba a dzsungel mélyén. Két nap múlva szabadították ki őket, a katonák erősítést hoztak és utánuk mentek, és hatalmas tűzharcban mindenkit megöltek a törzsből, férfiakat, nőket, gyerekeket, lemészárolták az egész falut. Mindketten túlélték, de ki is szálltak a melóból, az öreg vissza is vonult örökre. Hogy igaz-e a sztori, azt nem tudom, de annak hangzott, ahogy mesélték. Az szintén nagyon komoly, és hát igen, na, ilyenre voltunk kíváncsi a kedves hallgatók ezzel az adással, ki milyen történetet hallott, nem feltétlenül saját magáról, vagy más ismerősről, de hogy milyen hihetetlen dolgok történhetnek a világban, és talán soha nem fog kiderülni, hogy ezek nagy része igaz volt-e, vagy nem volt igaz. Minden esetre egy érdekes műsor kerekedett belőle, és köszönöm szépen a válaszaikat. Mondom, senki ne izguljon, aki esetleg nem fér bele, valamikor hamarosan folytatódik még ez a téma, de holnap egy teljesen másik témával jelentkezik a Ceglét hangja, és vele együtt Vörös Nándi, aki most megköszöni megtisztelő figyelmüket. További szép estét, jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, illesz ez este 6-ig, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után Martin Garrix felvételét játszom, maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharai por is érkezik. Javulhat a közbiztonság Budapesten. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Emlékeztetnek, a természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
2: Az időjárásról.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát holduzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédiek kedvenceivel, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Így áll össze a reggeli műszak. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt!

0: Sosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántól északi felén erős lökések kíséretik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat. Vasárnap a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 35 fok közötti maximumokkal. A napsütés legfeljebb keleten, észak-keleten zavarhatja meg néhol futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg.
1: Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet nem sokára a dalokkal folytatjuk, a Ceglédiek kedvenceivel, előtte azonnal érkeznek a legfrissebb információk. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharai por is érkezik. Javulhat a közbiztonság Budapesten. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett

0: Éri a magyar konzuli szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt, a villámár víz idején.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonál este 6 óráig Süveges András, utána jön majd Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, jól megszokott módon. Most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd városi könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelked.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. Hírek után azonnal érkezik hozzánk Benson Boone, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharaipar is érkezik. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket a Közlekedési Múzeum rendezvényén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarusz lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetoválás, kitűző készítés, óriás társasjáték és kisautópályai építés is várja őket.
3: Az időjárásról.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem lesz. A keleti és szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Napközben 28 és 34 fokra számíthatunk. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet a Ceglédiek kedvenc dalaival, hamarosan pedig visszatérek a lapszemlével, maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a Lapszemlével folytatjuk itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Az ifjabb Gáspár fivér esetében igaz a mondás, mely szerint az alma nem esik messze a fájától. Gáspár Zsolti ugyanis követte édesapja példáját, és kitanulta a gazdálkodás, vagyis a haszonállattartás minden csinyát, binyát. Számára a fan VIP nem csupán egy valóságshow, de maga a realitás is, hiszen a napjai pontosan úgy telnek, ahogyan évadról évadra a kék és a piros csapat napjai teltek hamarosan startoló hetedik etapban. Bőven akadnak olyan fan VIP nézők, akik azt hiszik, hogy Gáspár Zsolti csupán amolyan bot csinált a farmer, akinek a valóság nem sok köze van a mezőgazdasághoz, vagy éppen az állattartáshoz, pedig Zsolti gazdának bizony rengeteg, sőt hektárnyi és nyájnyi tapasztalata van mindkét területen. A fiatalabb Gáspár fivér kölyökkora óta rajong a háztáji állatokért, ahogyan a termőföldekért is. 12 éves volt, amikor először kísérte el édesapját a telepre, ahol az idősebb Gáspár Győző bevezette az azóta is virágzó, bár már a negyedére zsugorodó gazdaság rejtelmeibe. Zsolti gazda most a borsnak mesélt arról az életről, amit a kamerákon kívül él. Az az élet pedig nem áll másból, mint koránkelésből és kőkemény fizikai munkából. Ez utóbbit persze leginkább a gazdaságban dolgozó szakemberek és szakmunkások végzik, de Gáspár Zsoltinak sem esik le a karikagyűrű az ujjáról, ha meg kell fogni a munka rövidebbik végét. 12 éves lehettem, amikor apám először vitt el magával egy dolgos napra. Kicsiben kezdte az állattartást, de már akkor is voltak disznók, tyúkok, kacsák szép számmal. Nem sokkal később arra jutott, hogy megpróbál nagyban játszani. Én pedig rendszeresen kísértem őt el hajnalban a telepre, ahol szó szerint pirkadattól alkonyatig folyt a komoly fizikai munka. A munkásoktól tanultam meg mindent, amit az állattartásról tudni lehet. Minden egyes teravat ott töltöttem, és mit agadás, beleszerettem abba az életbe, és persze az állatokba is. Emlékszem, mekkora élmény volt számomra, amikor először láttam ellést, majd először segítettem világra egy bárányt, mesélte a borsnak ma is gyermeki lelkesedéssel a TV2 sikermisorának gazdája. Gáspár Zsoltival is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhánát egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal, és ezzel együtt persze az újságformátumban. A Vojvodina, a Twente és a Gornyik után már csak a Trabzon akadály. A Ferencváros roppant kedvező helyzetből 1-0-ás előnyről várja a török Trabzonspor elleni visszavágót. A tét az Európa Ligába jutás. Borbé Balázs vezetőedző ugyanakkor óvaint attól, hogy a csapat őrizni próbálja az előnyt. Minden, amit a párharc második meccséről tudni érdemes, három oldalon a Nemzeti Sportban, de persze a Nemzeti Sport.hu oldalról is tájékozódhatnak ezügyben. Természetesen labdarúgásról van szó, és maradunk focinál. Kialakult a Bajnokok Ligája főtáblája 7 magyarral. Az AEK Athén Varga Barnabás duplájával csatlakozott az elithez, és az alapszakaszban már Vitális Milán is játszhat. Így rekordot jelentő számban szurkolhatunk a mieinknek a legrangosabb sorozatban. Férfi kosárlabda válogatottunk az észtek ellen léphet egy aprót a VB felé. Miskolcon kezdődik a selejtező következő fázisa, amelybe három győzelemmel és ugyanennyi verességgel érkezett meg Gáspár Okon együttese. Bobori Balázs a Falkos Váradi Benedekkel beszélt, aki szerint ahogyan eddig, ezután is a nüanszok döntenek majd a csapatok között. A kosárlabda válogatottal is foglalkozik a Nemzeti Sport.hu oldal. Gianni Infantino széke recseg, ropog. A másfél hónapja még a VB minden elsőprő sikerét ünneplő FIFA elnök azóta ösztűz alatt van. Gyenge Balázs Trump kitüntetésétől a balogon ügyön át a létszámbővítésig és a már felháborító ötletekig akkurátosan végigvitte, miért is került célkeresztbe a Nemzetközi Szövetség első embere. Vele is foglalkozik, tehát a sportoldal és az újságformátum is jó olvasgatás.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.

0: Öreget Ceglédet most reklámokkal folytatjuk, majd a Friss Infókkal, utána jövök vissza a dalokkal. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Napos száraz idő várható pénteken, a hőség mellé szaharaipar is érkezik. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket a Közlekedési Múzeum rendezvényén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A miniszterelnök köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Magyar Péter beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár.

0: 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez egészen 18 óráig. Most folytatjuk a Ceglédie kedvenc dalaival, hamarosan programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth Toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Csak folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántól északi felén erős lökések kíséretik a keleti-dél-keleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat. Vasárnap a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 35 fok közötti maximumokkal. A napsütés legfeljebb keleten, észak-keleten zavarhatja meg néhol futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolyta az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak.
3: Az időjárásról.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
3: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. A M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
3: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Szoktam volt mondani, ma sem marad el a napi horoszkóp. Tartsanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Ceglédet!

0: a csillagok üzeneteivel folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A váratlan hullámok, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez hamarosan kiderül. Kos, ma kiderülhet, hogy valaki, aki eddig lesajnált, vagy nem bízott benned, tévedett, és te mégis sikeres vagy egy területen, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben. Pont ez az, ami miatt sohasem szabad mások véleményére alapoznod az önértékelésedet. Neked kell tudnod, mire vagy képes, és ezt végig is kell vinned. Mindegy, hogy ki mit hord össze rólad, bízz önmagadban. Bika, ma valaki, akivel közös programot terveztél, elfoglaltságot jelez. Ha így alakul, ne légy csalódott, hiszen sokan vagyunk úgy, hogy az élet, a munka néha módosítja az elképzeléseinket. Foglald el magad te is ez alatt, és ne bánkódj az elveszett percek miatt. Lesz alkalom pótolni ezeket máskor, talán sokkal hamarabb, mint gondolod. Ikrek! Hiába vagy erős és energikus, ha egyszer három ember munkáját vállalod be, akkor biztosan nem fog sokáig kitartani ez az állapot nálad. Mi lenne, ha egy kicsit óvatosabb lennél? Hozd be az erődet, és ne akar mindig mindenkinek megfelelni. Gazdálkodj az erőddel, maradjon azok számára is, akik igazán fontosak számodra. Rák! Ma nagyon erős, romantikus érzelmek dolgozhatnak benned, és nagyon érzékeny lehetsz mindenre, ami a témával kapcsolatos élmény, legyen ez könyv, beszélgetés vagy hír. Mindez persze a környezeted is érzékel, és valaki, aki fokozottan rezonál veled és az érzelmeiddel, a tudatodra is fogja adni. Lehet, hogy ma nagy lelki erőre lesz szükséged, hogy megőrizd a látszatot, persze, ha meg akarod őrizni. Oroszlán! Ma annak ellenére, hogy nincs különösebb okod rá, talán a szokottnál csendesebb és nyomottabb hangulatú lehetsz, és az is elképzelhető, hogy te magad sem tudod, mi lehet ennek a hátterében. Mindez most valószínűleg egy érzés, amely valahol mélyen megbújik benned, és egy hamarosan bekövetkező rossz hír előszele. Lehet, hogy a nap végére megtudod az okot is. Szűz! Talán nincs olyan ember a bolygón, aki ne érezné túlzásnak azt a nyomást, amely ma rád nehezedik. Mindez pedig azért van, mert egy kicsit túl sokat vállaltál be egyszerre. Aggódnod viszont nem kell, mert ha valaki, te aztán igazán bírod a tempót, különösen, ha közben profin beiktatsz egy kis testedzést is. Ez megnyugtat és segít egészségesnek is maradni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
9: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-ten a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy a mai napot kicsi nehezen indult, ami elképzelhető, hogy a tegnapi esemény vagy egy találkozás utóhatásaként érdemes értelmezni. Ha jól érezted magadat, akkor ne bánd ezt a kis zsongást ma a fejedbe, vedd könnyedén a dolgokat, és várd ki, amíg leülepszik benned minden, estére már kutyabajod sem lesz. Skorpió, ma egy ügyben, ami már egy jó ideje foglalkoztat, szembe kell nézned a valósággal, és fel kell hagynod az álmok kergetésével. Eljött az ideje annak, hogy lezárj egy ügyet, és ezt, bármennyire is fáj, nem halogathatod tovább. Minél előbb nyitod meg az új fejezetet az életedben, annál hamarabb kerülnek a dolgok vissza a rendes kerékvágásba. Nyilas! Ma egy sor hírt és pletykát hallasz majd, de ezek egy részének talán semmi köze nem lesz a valósághoz. Légy befogadó, de ne adj tovább semmit. A helyzet gyorsan megváltozik majd, és ki fog derülni, hogy melyik hír az, ami megállja a helyét hosszabb távon is, és melyik az, melyet csak rossz indulatból terjesztettek. Bak! Ma előfordulhat egy kisebb nézeteltérés közted és a partnered vagy egy hozzád közel álló személy között, és emiatt talán egy ideig nem is beszéltek egymással. Használd ki ezt az időszakot arra, hogy átgondold, vajon fontos dolog volt-e, amin a vita kirobbant, és azt is, hogy mindez tényleg egy átmeneti feszültség, vagy netán jelzi azt, hogy nem a legjobban alakulnak közöttetek a dolgok. Ha a vihar elült, érdemes erről egy higgadt beszélgetést is lefolytatni. Vízöntő. Ha ma úgy érzed, hogy nem vagy kellőképpen önmagad, akkor ne lepődj meg túlságosan. Nem a mai nap lesz ugyanis az, amikor megváltod a világot és szárnyalsz a csúcs felé. Ma inkább törődj a rutinszerű dolgaiddal. Azok épp elegendő elfoglaltságot adnak, és nem kell erőteljesen koncentrálnod közben. Holnap azután akár beindíthatod a rakétáidat is. És végül halak. Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor nem pontosan érted a körülötted zajló eseményeket. Talán olyan téma kerül elő, ami számodra ismeretlen, de az is lehet, hogy olyan emberrel kerülsz kapcsolatba, aki annyira távol áll tőled, hogy néha azt sem tudod, mit beszélsz. Légy passzív, befogadó, keres közös vagy ismerős pontokat, és később nézz utána a dolgoknak. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, a friss információk jönnek itt a 92-tön azonnal, utána pedig a dalok, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, javulhat a közbiztonság Budapesten. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolytatja az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak.
1: Az időjárásról.
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk reklámok után dalokkal, nem sokára pedig visszatérek és programokat ajánlok, valamit szólok az időjárásról is, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol

0: 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a Lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántól északi felén erős lökések kíséretik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor és zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat. Vasárnap a front nem hoz leülést, ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 35 fok közötti maximumokkal. A napsütés legfeljebb keleten, észak-keleten zavarhatja meg néhol futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy minden indul a következő 60 perc. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Pályakarbantartási munkálatok nehezítik a vasúti közlekedést Vác és Verőce között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Rekordmennyiségű, csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassítójeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, közt 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak.
3: Az időjárásról.
9: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, maradjanak velünk.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.
10: Jó reggelt,
1: Cegléd!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, mindjárt kiderül, mi a téma. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Ebédrádió. 92.5.
2: Kedves hallgatóink, jöjjön tehát az elmúlt hét rendőrségi összefoglalója. Ezen a héten már találkoztunk a rendőrkapitány úrral, Bori Zoltánnal, aki a nyár eddigi részét foglalta össze. Most pedig szokás szerint az elmúlt hét eseményei kerülnek előtérbe. Itt van velem a telefonvonalban Karasz Csaba, a Cegléd rendőrkapitányságról. Szervusz Csaba, köszöntelek most is innen a stúdióból.
3: Szerbiából is köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Na hát a múlt hét mennyire volt mozgalmas, nézzük csak, és hát kezdjük szokás szerint a bűn esetekkel. Mennyit kellett mozogni a kollégáknak és dolgozni ez ügyben?
3: Sok ügyünk volt, sok helyre kellett menni. Egyrészt hosszú hétvége volt, tehát azért az ilyenkor megmutatkozik, hogy az intézések száma is ilyenkor több szokott lenni, hiszen otthon vannak az emberek, általában azért főleg erőszakos, garázda jellegű vagy rongálásos bűncselekmények voltak, de kiemelném azt az esetet, ahol a múlt héten nem tudtunk erről beszélni, de volt egy fiatalkorú elkövetőnk, aki úgy gondolta, hogy augusztus közepe fele jó dolog, hogy egymás utánjában gyorsan 14-15 gépkocsit is föltör vagy kinyit egyéb módon, és abból mindenféle dolgokat eltolni, amit éppen bent talál. Így is tett, kollégáimmal sikerült őt elfogni, és hiába fiatalkorú, mivel már volt Priusza is, és egyébként pedig sokat jellegű bűncselekményt követett el, ezért őrizetbe vettük, és előterjesztést is tettünk, hogy az ügyészség indítványozza a bíróságnak a letartóztatását. A budakörnyéki járási ügyészség ennek eleget is tett, a budakörnyéki járási bíróság pedig letartóztatta, úgyhogy most ez a fiatalkorú a debreceni intézetben tölti a elzárását. Nehéz, tehát sok ilyen fiatalkorú elkövető van, sajnos jellemző a területünkre a fiatalkorú vagy a gyermekkorú elkövetők száma, és csak az utóbbi időben ilyen 4-5 személyre emlékszek, akik kimondottan vagyonelni sorozatbűncselekmények miatt lettek elfogva, és ők előzetesben is vannak, illetve egyéb más kényszerítő eszközt használunk velük szemben. Ugyanakkor azt is kiemelném, hogy minden egyes fiatalkorú esetében lehet látni egyfajta úgymond fejlődési útvonalat, hiszen elkezdték a kisebb súlyú cselekményeknél a kéregetések, a lopások, utána az erőszakosabb jellegű lopások, majd a legtöbbnél utána jelentkezik egy rablás, amikor már erőszakot alkalmaznak, és úgy vesznek el. Nem nagy értéket, teljesen mindegy, hogy mit, de dolgot vesznek el mástól, akár nem kell, hogy értékkel is bírjon az, mivel erőszakot alkalmaztak, személyi erőszakot, így a rablásnak minősült, és így sok fiatalkorunkat így tudtuk gyakorlatilag kivonni a közéletből, és így már nem követnek el hasonló bűncselekményeket. Ilyenkor mindig csökken a bűncselekmények száma, a közvetlen bűncselekmények száma, aztán egy újabb fiatalkorú, aki kezdi az egészet előre.
2: Hát igen, és ők arra számítanak, hogy mivel gyerek vagy fiatalkorúak, kevésbé büntethetőek, vagy mi motiválja őket vajon?
3: Természetesen azt gondolja, hogy a gyerekkorú az úgy gondolja, hogy a gyerekkorú, tehát őt nem lehet büntetni, azt csinál, amit akar. Aha. És volt olyan, akit több alkalommal elfogtunk, és például ő neki Békés Csabán volt az elhelyezési helye. Oda kellett elszállítanunk egy intézetbe, mindig megszökött, visszaszökött Cegvédre, és bosszúból brutális módon törte fel az autókat, betondalabokat dobált bele. Semmi más oka nem volt, csak az, hogy hát akkor most ő kitol a cegvédiekkel, mert hogy őt már megint elszállították, utána megint meglett. Most jelenleg már jeladó eszközzel van ellátva, és úgy van Békés Csabán.
2: A mindenit. Hát sajnálatos esetek, ezek jó lenne, hogy ezeket szépen visszafogni, de nyilván ezen dolgozik a rendőrség is. Na hát egyéb más bűncselekmények, az egyszerű bolti lopástól kezdve, ezek is azért jellemzőek voltak?
3: Természetesen, tehát a bolti lopás az soha nem fog megszűnni, ez olyan, mint az online csalás is. Amíg boltok vannak, boltok léteznek, emberek lopni fognak sajnos. Ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy a mai világban a mai áruvédelmi eszközökkel, illetve a kamerarendszerekkel azért általában ezeket úgy lehet egy normális szinten tartani. Ugyanakkor jellemzően olyan is van, akik például inkább ilyen kozmetikai termékeket lopnak különböző ilyen speciális boltokból, hiszen épp ezeknek az értéke azért nagyon magas, 20-30, akár több.
2: Sokszor
3: ennyi is több 10.000 forinttal is lehet magasabb egy például egy parfüm, és ezeket el tudják adni a piacon, vagy akár magánembereknek, és az így szerzett pénzből utána tudnak megélni, vagy akármit venni maguknak. De az online csalás is jellemzően még mindig megvan, és továbbra is mondom, hogy kérjük a lakosságot, hogy egyrészt ne adjanak meg bankkártya adatokat ismeretlen személynek.
2: Pontosan.
3: Tehát például valamelyik szolgáltatótól jelentkezhetnek, hogy adják meg az adatokat, bankkártya adatokat nem szabad megadni,
2: nem
3: fognak elkérni ilyet. Ugyanakkor, amikor terméket eladunk, vagy vásárolunk, vagy eladni kívánunk, és mi hirdetünk meg, minden esetben figyelni kell arra, hogy itt is előfordulhat, hogy csalók azonnal fognak jelentkezni, és itt is bankkártya adatokat fognak kérni. Tehát egy online termék eladás vagy vásárlás közben a bankkártyát senki nem fogja elkérni.
2: Pontosan.
3: Ha valaki teszi ilyet, az azért teszi, mert be akarnak bennünket csapni, és be akarnak téveszteni, és a bankkártyával visszajöv akarnak nekik kárt okozni.
2: Igen. Kábítószer fronton mennyire volt erős a múlt hét?
3: Minden héten van olyan kábítószer fogyasztó, akit sikerül megtalálni, igazoltatni, akár a közlekedésből kiemelni, mint gépjárművezetőt, és akit egyéb közlekedési bűncselekmény is indul vele szembe. Napon is volt intézkedésünk. Gyakorlatilag minden héten van. Ezzel együtt kell élni, ugyanakkor a kollégáim nem elnézőek egy esetben sem. Tehát, hogy azt tapasztalják, hogy furcsán viselkedik egy gépjárművezető, akkor szondát fognak alkalmazni, és ha nem ittas, akkor felmerül a gyanúja, hogy kábítószer befolyásolása alatt áll, és akkor megteszik a szükséges lépést, előállítják, és biztosítunk olyan mintát, ami alapján tudjuk tisztázni, hogy fogyasztott-e kábítószert, vagy nem fogyasztott.
2: Igen. Hát megvannak erre is már a módszerek. És ha már a személygépkocsikat emlegetted, ők voltak a főszereplői a baleseti statisztikának. Hát sajnos 5 balesetről kell beszámolnunk most a múlt hetet illetőleg.
3: Igen, a korábbi 1 és 2-höz képest az 5 már jóval több, viszont ennek jellemzője az, hogy ebben csak személygépkocsik érintettek, tehát most nincs kerékpáros, nincs motoros, nincs rolleres, nincs gyalogos benne, hanem gyakorlatilag személygépkocsik ütköztek egymással. Egy eset volt olyan, ahol a személygépkocsi vadelütés miatt anyai káros sérülést szenvedett, de van olyan 2 balesetünk, az egyiknél 3 gépkocsi ütközött figyelmetlenség miatt egymással, ott egy könnyű sérültünk volt, illetve volt egy olyan eset, amikor 2 személygépkocsi ütközött egymással, ez egy szabálytalan hátramenet miatt történt, és itt 3-an sérültek meg, egy súlyosan, 2 pedig könnyebb sérülést szenvedve, és a baleseti okokban van minden, tehát van, hogy személygépkocsi sorolott le az útról, pályaelhagyás miatt itt is nem a megfelelő sebességet választotta, nem a megfelelő módon vezetett a gépkocsi vezetője. A figyelmetlenség, a szabálytalan kikerülés, és mondom a szabálytalan hátramenet, ez mind benne volt ebbe az 5 balesetbe. Hát ezeket mind meg lehetett volna előzni, ez ott van benne, hogy szabálytalan. Tehát ha betartjuk a szabályt, akkor nem következik be a baleset, de ezt nem sikerült ezen a héten.
2: Hát igen.
3: Behozni sajnos.
2: Hát és akkor még majd most jön a java, ugye itt a szeptember a nyakunkon, és gondolom, hogy
3: jövő héten jön egy olyan, kezdődik egy olyan időszak, amit hát úgy mindenki egy kicsit olyan, hogy mondjam, egy kicsit idegesen vár, hiszen tudjuk, hogy ilyenkor, főleg a reggel és a korai utáni órákban fog megnőni a forgalom a városban, igen. És ilyenkor nagyon oda kell figyelni. Tehát már jó előre kérjük az állampolgárokat, hogy készüljenek fel arra, hogyha a gyereket vinni kell az iskolába, akkor egyrészt korábban kelljenek, és korábban induljanak el, hiszen rajtuk kívül szinte mindenki más is így gondolja, hogy így fognak elindulni a gépjárművekkel. Persze mindenki a parkolót a legközelebbit akarja megtalálni, egy parkolóhelyre lehet, hogy 8-10-en is fognak pályázni, tehát fel kell készülni arra, hogy ez egy hosszú menet lesz. Utána egy rutin lesz, ez már megszokják ezt a közlekedési rendszert megint, már nem a nyári, hanem az őszi közlekedési hullám fog jönni, és egy hónap múlva már nincsenek ilyen problémák, de így az első napokban, hetekben mindig kaotikus az állapot, és a kollégáimnak nem véletlenül kell kint lenni a közszereten,
2: főleg
3: az iskolák környékén, ott vannak, és akkor a társzervekkel együtt, a segítőinkkel együtt ott vannak, és próbálják a közforgalmat úgy irányítani, vagy belenyúlni jó érzékkel, hogy lehetőleg mindenki tudjon haladni, és senki ne sérüljön meg.
2: Úgy legyen. Hát az első szeptemberi tapasztalatokról majd a jövő héten tudunk majd beszélni, és beszámolni. A mostani beszámolót és a jó tanácsokat is köszönjük szépen Karasz Csabának, akkor innen folytatjuk szeptemberben.
3: Köszönöm szépen, viszontlátásra, szervusz Gábor!
2: Szervusz!
1: Cegléd Rádió 92.5.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz az este, addig tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: Halókkal, kedves hallgatók, előtte azonban picit megkésve, bár de jönnek a legfrissebb információk, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Pályakarbantartási munkálatok nehezítik a vasúti közlekedést.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A jó reggelt Ceglédet reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés,

0: akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
1: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Reklámot hallottak.
4: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőző verseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió.

0: Srácok, a jó reggelt Ceglédnek vége. A plusz-minusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Olivia Dean énekli el So Easy című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, mondta a pénzügyminiszter. Rekordmennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról is, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Rekordmennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET-kupán, az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassító jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatások szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük közöttük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik. A szakértők újabb földcsúszamlásra számítanak.
2: Az időjárásról.
8: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos-Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a Plusz mínusz kettőt a Ceglédia kedvenceivel. Hamarosan pedig visszatérek, és egy jó ízűt labzseblézek. Maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Juli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Juli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92-t, mégpedig a blik.hu oldalal. Gundel Takács Gábor 62 éves lett, nagy ünneplést nem terveztek a családdal, szeptemberben azonban izgalmas utazásra készül, Üzbegisztánba tart a barátaival. Bár jelenleg az RTL Plus-on láthatjuk, továbbra is szabadúszóként dolgozik. A közmédia átalakulását bizakodva várja, közben a nyáron megszületett első unokája, amiről szintén mesélt a Bliknek. Őszintén szólva, ebben a korban a születésnapoknak már nincs nagy jelentősége. Nyilván a 60-nál az ember picit megáll, elgondolkodik, de hogy utána 61, 62 vagy 63 éves lesz, az már majdnem mindegy. Csütörtökön megiszunk este egy pohár pezsgőt, pénteken pedig közös vacsorára megyünk a gyerekekkel, de nagyon nagy buli biztosan nem lesz, mondta a Lapnak még a születésnapja előtt Gundel Takács Gábor, aki júniusban nagypapa lett, miután egy kislánnyal bővült a családja. Már nagyon vártam, nagyon nagy öröm a kisunokám, szívem szerint minden nap megdögönyözném, de a fia még Zalaegerszegen laknak, így a távolság miatt egy kicsit ritkábban találkozunk, mint szeretném. Persze azért nem tragikus a helyzet, a mai világban egyébként is nagyon könnyű friss fényképeket kapni, vagy akár videóhívással kapcsolatot teremteni, magyarázta a műsorvezető. Gundel Takács Gábor számára a nyár nem csak az unokázásról, de a ház körüli munkálatokról is szól, ugyanis 27 év után kénytelen volt nagyobb felújításba kezdeni, komolyabb nyaralásra így eddig nem maradt ideje, szeptemberben azonban izgalmas utazás vár rá. Barátokkal fogunk Üzbegisztánba menni, megnézzük a klasszikus Selyem utat. Történelem, kikapcsolódás, túrázás, természet, minden megvan ott egyben, igen jó desztinációnak tűnik. Beszélgettünk a többiekkel, hogy mi lehet a közös nevező, ahol még senki nem járt, és ahová mindenki elmenne, ezek a történelmi városok, Taskent, Szamarkand, Buhara pedig mindenkinek kimaradtak, árulta el. A műsorvezető és sportkommentátor a munkája miatt is rengeteget utazott, összesen közel 70 országban járt már, de folyamatosan vágyik az újdonságra. Azt kívánom mindenkinek, hogy legalább egyszer jusson el a bakkancslistás helyeire. Nekem nincs konkrét listám, de nagyon szeretek utazni, világot látni. Az egyik hobbim a búvárkodás, ami szintén az utazással függ össze. A természetjárás sajátos formája, de amikor búvárkodni megyünk, akkor is mindig szakítunk időt egy kis turistáskodásra és a helyi kultúrára. Nagyon-nagyon kíváncsi természetű ember vagyok, a jó értelemben. Ez volt az egyik oka, hogy újságíró lettem, jelentette ki Gundel Takács Gábor, aki ugye jelenleg az RTL Plus-on közvetíti a Bajnokok Ligáját. Hogy mit mondott még, ez is kiderül a blik.hu oldalról.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu oldalal, kedves hallgatók. Különleges pillanatot élt át Görög Zita lánya, Seres Lotti nagykorú lett. Az ünneplés pedig az édesanyában a saját múltjával kapcsolatos érzéseket is felszínre hozta. A modell őszintén vallott arról, milyen sokat jelent neki, hogy a gyermekeit szeretettel nevelheti. Az ünneplésről fotókat is közzétett. Görög Zita számára ez most nem csupán egy születésnap volt. Miközben büszkén figyelte a lányát, a saját kamaszkorával is szembesült és ráébredt, mekkora utat tett meg azóta. Felnőtt minden értelemben, írta a közösségi oldalán Zita, aki szerint egyszerre volt folytogató és felszabadító érzés nézni, ahogy lánya magabiztosan ünnepel a szerettei körében. Görög Zita, mint fogalmazott, gyakran azon kapja magát, hogy a saját kamaszkora ürességét méri a lánya teljességéhez. Zita számára ez nem fájdalmas összehasonlításként, sokkal inkább egyfajta felszabadulásként jelenik meg. Büszke arra, hogy szülőként megadhatja a gyermekeinek azt, amit ő maga nem kapott meg. A hiányt tudatosan formáltam, fogalmazott, majd hozzátette, a lánya ünneplése számára egyben transzgenerációs lázadás, és úgy érzi, azzal, hogy feltétel nélkül szereti a gyermekeit, megtör egy korábbi mintát. Létezik szülői szeretet, ami nem sebez meg, írta meghatóan. Zita arra is kitért, hogy abszinens anyaként korábban foglalkoztatta a kérdés, miként taníthatja majd meg a gyermekeit a kultúrát és mértékletes alkoholfogyasztásra úgy, hogy ő maga mereven elutasítja azt. Végül ebben a kérdésben is elengedte a görcsösséget. Úgy érezte, a pusztatiltás bizonytalanságot okozhat, ezért inkább azt szeretné, hogy gyermekei szabad és egészséges kapcsolatot alakítsanak ki a világgal, és ne az ő múltjának démonai határozzák meg döntéseiket. Zita azt is elismerte, hogy természetesen neki is lesznek még olyan napjai és helyzetei, melyeket nem kezel majd tökéletesen. Most azonban megengedte magának, hogy ne csak a gyerekeire, hanem önmagára is büszke legyen. Hogy mit mondott még, ezt is elolvashatják a blik.hu.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt

hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántól északi felén erős lökések kíséretik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor és zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat. Vasárnap a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 35 fok közötti maximumokkal. A napsütés legfeljebb keleten, észak-keleten zavarhatja meg néhol futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg.

0: is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Szóval azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós a Káni pályaudvarnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melynek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatásán az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely tegnap a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak, köztük 2 magyart is. A száműzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Több civil áldozata is van a csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz légicsapásoknak. Lakóházak, oktatási intézmények, infrastruktúrális létesítmények és iparvállalatok épületei kaptak találatot Ukrajna különböző régióiban. Köztük Herszonban, Dnipropetrovskban és Odesszában. Herszonban egy kerékpározó férfi mellett csapódott be egy drón, a repeszektől halálos sebesülést szenvedett. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Cannes pályaudvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérültek, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nincs magyarázat az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látókörében. A gázolás egy szórakozóhely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekmény.
2: Az időjárásról.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz 2 folytatódik a Cegédia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Igen, azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi orosz

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, mese szépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A csillagok üzeneteivel folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A váratlan hullámok, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez hamarosan kiderül. Kos, ma kiderülhet, hogy valaki, aki eddig lesajnált, vagy nem bízott benned, tévedett, és te mégis sikeres vagy egy területen, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben. Pont ez az, ami miatt sohasem szabad mások véleményére alapoznod az önértékelésedet. Neked kell tudnod, mire vagy képes, és ezt végig is kell vinned. Mindegy, hogy ki mit hord össze rólad. Bízz önmagadban! Bika, ma valaki, akivel közös programot terveztél, elfoglaltságot jelez. Ha így alakul, ne légy csalódott, hiszen sokan vagyunk úgy, hogy az élet, a munka néha módosítja az elképzeléseinket. Foglald el magad te is ez alatt, és ne bánkódj az elveszett percek miatt. Lesz alkalom pótolni ezeket máskor, talán sokkal hamarabb, mint gondolod. Ikrek! Hiába vagy erős és energikus, ha egyszer három ember munkáját vállalod be, akkor biztosan nem fog sokáig kitartani ez az állapot nálad. Mi lenne, ha egy kicsit óvatosabb lennél? Hozd be az erődet, és ne akarj mindig mindenkinek megfelelni. Gazdálkodj az erőddel, maradjon azok számára is, akik igazán fontosak számodra. Rák! Ma nagyon erős, romantikus érzelmek dolgozhatnak benned, és nagyon érzékeny lehetsz mindenre, ami a témával kapcsolatos élmény, legyen ez könyv, beszélgetés vagy hír. Mindez persze a környezeted is érzékel, és valaki, aki fokozottan rezonál veled és az érzelmeiddel, a tudatodra is fogja adni. Lehet, hogy ma nagy lelki erőre lesz szükséged, hogy megőrizd a látszatot, persze, ha meg akarod őrizni. Oroszlán! Ma annak ellenére, hogy nincs különösebb okod rá, talán a szokottnál csendesebb és nyomottabb hangulatú lehetsz, és az is elképzelhető, hogy te magad sem tudod, mi lehet ennek a hátterében. Mindez most valószínűleg egy érzés, amely valahol mélyen megbújik benned, és egy hamarosan bekövetkező rossz hír előszele. Lehet, hogy a nap végére megtudod az okot is. Szűz! Talán nincs olyan ember a bolygón, aki ne érezné túlzásnak azt a nyomást, amely ma rád nehezedik. Mindez pedig azért van, mert egy kicsit túl sokat vállaltál be egyszerre. Aggódnod viszont nem kell, mert ha valaki, te aztán igazán bírod a tempót, különösen, ha közben profin beiktatsz egy kis testedzést is. Ez megnyugtat és segít egészségesnek is maradni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-ten a Cegléd Rádióban. Mérleg! Lehet, hogy a mai napot kicsit nehezen indult, ami elképzelhető, hogy a tegnapi esemény vagy egy találkozás utóhatásaként érdemes értelmezni. Ha jól érezted magadat, akkor ne bánd ezt a kis zsongást ma a fejedbe, vedd könnyedén a dolgokat, és várd ki, amíg leülepszik benned minden. Estére már kutya bajod sem lesz. Skorpió, ma egy ügyben, ami már egy jó ideje foglalkoztat, szembe kell nézned a valósággal, és fel kell hagynod az álmok kergetésével. Eljött az ideje annak, hogy lezárj egy ügyet, és ezt bármennyire is fáj, nem halogathatod tovább. Minél előbb nyitod meg az új fejezetet az életedben, annál hamarabb kerülnek a dolgok vissza a rendes kerékvágásba. Nyilas! Ma egy sor hírt és pletykát hallasz majd, de ezek egy részének talán semmi köze nem lesz a valósághoz. Légy befogadó, de ne adj tovább semmit. A helyzet gyorsan megváltozik majd, és ki fog derülni, hogy melyik hír az, ami megállja a helyét hosszabb távon is, és melyik az, melyet csak rossz indulatból terjesztettek. Bak! Ma előfordulhat egy kisebb nézeteltérés köztet és a partnered vagy egy hozzád közel álló személy között, és emiatt talán egy ideig nem is beszéltek egymással. Használd ki ezt az időszakot arra, hogy átgondold, vajon fontos dolog volt-e, amin a vita kirobbant, és azt is, hogy mindez tényleg egy átmeneti feszültség, vagy netán jelzi azt, hogy nem a legjobban alakulnak közöttetek a dolgok. Ha a vihar elült, érdemes erről egy higgadt beszélgetést is lefolytatni. Vízöntő. Ha ma úgy érzed, hogy nem vagy kellőképpen önmagad, akkor ne lepődj meg túlságosan. Nem a mai nap lesz ugyanis az, amikor megváltod a világot és szárnyalsz a csúcs felé. Ma inkább törődj a rutinszerű dolgaiddal. Azok épp elegendő elfoglaltságot adnak, és nem kell erőteljesen koncentrálnod közben. Holnap azután akár beindíthatod a rakétáidat is. És végül halak. Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor nem pontosan érted a körülötted zajló eseményeket. Talán olyan téma kerül elő, ami számodra ismeretlen, de az is lehet, hogy olyan emberrel kerülsz kapcsolatba, aki annyira távol áll tőled, hogy néha azt sem tudod, mit beszélsz. Légy passzív, befogadó, keres közös vagy ismerős pontokat, és később nézz utána a dolgoknak. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World. A tisztán látás.

hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántól északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat. Vasárnap a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 35 fok közötti maximumokkal. A napsütés legfeljebb keleten, észak-keleten zavarhatja meg néhol futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg.

0: szórakozást kívánok mindenkinek, és persze a jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Tanszercsomagokat kapnak a rászoruló gyermekek. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet az elmúlt években, ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kért pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4IG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni.
2: Az időjárásról.
6: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
1: Közlekedési információ.
4: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Azonnal folytatjuk a plusz mínusz kettőt a kiváló slágerekkel, hamarosan pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz augusztus 27-ével csütörtökkel. Ezért is füleljenek rám.
0: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió.
3: Soul sisters, let me hear you.

0: Kedves hallgatók, augusztus 27-e van, a mai napon a Gáspárok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Mónika József és Cézár nevű ismerőseiket is. A Gáspár perzsa eredetű név, hagyomány szerint így hívták a napkereti bölcsek egyikét. A Bibliában nem szerepel a név, csak a 6. századtól említik a legendák jelentése, kincset megőrző kincstárnok. Bármi is legyen az igazság, nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Szeglét

0: Kedves hallgatók, nagy lelkesedéssel harangoztam, hogy születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozok majd hamarosan, hát mindössze 3 évfordulót tudok megemlíteni, legalábbis olyan évfordulóról beszélek, de most ebben az esetben egy híres emberekhez, zenészekhez kapcsolódnak, ráadásul valamilyen úton, módon mindegyik kapcsolódik a Beatles formációhoz. 59 évvel ezelőtt hunyt el Brian Epstein, a Beatles menedzsere, holttestére egyébként a fürdőszobában találtak rá, a halottkém jelentése szerint a nagy mennyiségben bevett altatók okozták halálát. 61 éve Elvis Presley Bellary házában fogadta a Beatles tagjait, 4 órát töltöttek együtt, és 34 éve egy aukción 87 000 dollárt fizettek John Lennon A Day in the Life című kézzel írott dalszövegéért. Hát, ez a 3 évforduló kapcsolódik a mai naphoz, és ha már Elvis szóba került meg a Beatles, akkor valamilyen úton, módon zenében is megjelennek a következő jó pár percben. Ennyi jutott már a zenenaptárba.
1: Cegléd Rádió.

0: Pedig egyenesen kitűnő.
1: Nádas Panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd.

hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántól

0: kifelé erős lökések kísérhetik a keleti-dél-keleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felük a napsütést, és helyenként futózápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat. Vasárnap a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk 29 és 35 fok közötti maximumokkal. A napsütés legfeljebb keleten, észak-keleten zavarhatja meg néhol futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
7: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
8: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World. A tisztánlátás szakértője.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A hétvégén karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet az elmúlt években, ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre, a 4IG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására. Továbbá szélerőművi és energiatárolás kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. Sinka Edita Klesberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. pótlóbuszjár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai-Mari térig közlekednek, a pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni.
2: Az időjárásról.
9: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este pedig 17 és 27 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
10: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Ezért is tartsanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyírosz.
3: Pont egy gyírosz?
2: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
1: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan, nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: hazánk területén. Holnap pénteken országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántól északi felén erős lökések kíséretik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor és zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat. Vasárnap a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 35 fok közötti maximumokkal. A napsütés legfeljebb keleten, észak-keleten zavarhatja meg néhol futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Fokozódik a nyárvégi hőség. Több vagyonkezelő alapítvány is megszűnik jelenlegi formájában. Már 3 eltűnt magyart keresnek Nepálban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Havasi Bertalan a Fidesz kommunikációs igazgatója Unger Annát politikai komisszárnak, az általa irányítandó szervezetet pedig Tiszaávónak nevezte, amit politikai bunkósbotnak tart. Már három magyart keresnek, a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófa után közölt a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partnerképviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanóeszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-ig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Gáspár Sándor veheti át a miskolci Színefest életműdíját. A Kossuth Jászai Mari és Páger Antal díjas színművész eddig több mint 70 filmben játszott. A közönség sikert a miniszter félrelép mellett Rudolf Péter Üvegtigris trilógiája hozta el számára. Az Európai Mozi Nagykövete díjat két Oscar-díjas alkotó, Denis Tanovics boszniai rendező és Kevin McDonald skót rendező producer kapja. A 22. Színefest filmfesztivál jövő pénteken kezdődik Miskolcon.
1: Az időjárásról.
6: Napos, gomoly, felhős az idő, elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
1: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomás támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi. Most folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig egy dialógussal, hogy mi a téma. Ez hamarosan kiderül, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Juli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Juli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Cegléd Rádió 92.5.
1: Kedves hallgatóink, amikor jó két héttel ezelőtt itt stúdiónk vendége volt a Bemiskola tanára Kis Lajos, akkor ugye bár egy fogyatkozásról, méghozzá a napfogyatkozásról beszélgettünk, mint állandó csillagászati szakértőnkkel, ahogy szoktalak emlegetni. Tanár úr, nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz Gábor, én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat!
1: És nem véletlenül érkeztél egy olyan pólóban, ami éppen ezt a napfogyatkozást mutatja meg, méghozzá Majorka szigetéről, akkor elárultad nekünk, hogy te onnan fogod megtekinteni, és már akkor elmondtad azt is, hogy bő két hét múlva pedig jön majd egy holdfogyatkozás, amit szintén lehet látni majd innen Ceglédről. Na hát ez lesz a fő témánk, de azért minden esetre nagyon kíváncsi vagyok a majorkai élményeidre, milyen volt. Most nem a vendéglátásra gondolok elsősorban, hanem természetesen magára, erre a remek csillagászati jelenségre. Érdemes volt kimenni?
2: Igen, érdemes volt kimenni. Minden szempontból, igazándiból a fogyás részét lehetett látni a napfogyatkozásnak. Tehát ameddig a hold úgymond betakarta a napot. Azt mondják, hogy azon a részen nem lehetett 100%-ig követni, de mondjuk olyan 99%-os
1: igen. Az már azért valami.
2: Az már valami. Ugyanakkor gyönyörű szépen lehetett látni, hogy a nap elé csúszik a hold. Igen. És egyre keskenyebb sarló lesz. És a legvége az volt az, amikor a, nem is azt mondom, hogy a horizontot elértem, mert sajnos azt nem lehetett látni.
1: Azt már nem.
2: Na, de nem azért, mert eltakarták a fák meg a házak, hanem ugye Majorka sziget, körbeveszi a tenger, párás a levegő, és inkább azt mondanám, hogy a pára rétegbe csúszott bele a,
1: igen,
2: a nap és a hold ugye együtt. A másik pedig, tehát aki a 99-esre emlékszik még a napfogyatkozásra, ott teljesen besötétedett, és utána ugye teljesen kivilágosodott újra. Itt azt lehetett tapasztalni, miután ez naplementekor volt,
1: igen,
2: eleve egyre kevesebb volt a fény.
1: Persze.
2: Ha nem lett volna
1: igen.
2: A fogyatkozás, úgyhogy nem volt annyira látványos, mint amennyire a 99. augusztusi Magyarországon
1: az nap.
2: Látványos napfogyatkozás volt, de megérte kimenni, úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény
1: igen,
2: volt.
1: És hát egészen 2081-ig várhatunk erre most, ugye?
2: Hát olyanra, mint ami volt most bő két héttel ezelőtt, olyanra azért annyit nem kell várni, mert 2027. augusztus 2.
1: Aha.
2: A következő nagyjából ugyanilyen fedéssel.
1: No, hát az is valami azért, becsüljük meg.
2: Ja, és akkor még tapsoljuk meg, hogy az időpont viszont dél környéke lesz.
1: Aha,
2: tehát nem kell keresni se keleti, se déli, se nyugati kilátást fölfelé.
1: Igen.
2: Ha fölfelé jó lesz, akkor ugyanezt még egyszer
1: átlehet. Reméljük, hogy a felhők is megengedik majd.
2: Hát augusztusban azért bízunk benne, hogy szép tiszta lesz az ég.
1: Igen. Na, szóval már akkor emlegetted, hogy lesz holdfogyatkozás, ez nem annyira látványos, mint egy napfogyatkozás, de azért nem mindennapos jelenség, ez sem, és hát viszonylag jól megfigyelhető lesz ez is, ha nem is lesz teljes, ez sem, ha jól tudom,
2: nem Magyarországról. Nem lesz teljes, de igazándiból olyan 96% környéki
1: az már
2: lesz.
1: Azért látszik.
2: Tehát az már jól látszik.
1: És az időpont se túl kellemes.
2: Hát ugye? A korán kelők előnyben,
1: igen,
2: ahogy szoktam mondani, ez hajnali órákban lesz, tehát a nap kelte, illetve a hold nyugta környékén.
1: Igen.
2: Időben.
1: Hát persze, mert a hold nem akkor kell, amikor a nap, hanem... Hát
2: most éppen pont ellentétesen járnak,
1: igen,
2: mert ugye a kettő közé kell, hogy bekerüljön a föld,
1: igen,
2: és a látványossága is ennek olyan szempontból kisebb, mert hogy a földnek van egy légköre.
1: Igen.
2: És a föld légköre a napnak a fényét megszórja.
1: Eltéríti. Igen.
2: És így aztán meg is különböztetünk a holdon lévő árnyékon, félárnyékot. Hát a félárnyékot az kevésbé lehet látni, amikor már árnyékos, az se olyan, hogy teljesen sötét a hold.
1: Igen. Egy előnye azért mindenképpen van, nem kell hozzá védőszemüveg.
2: Így van, de ezt ugye nyugodtan lehet nézegetni, aki korán fölébred, az nézi a lenyugvó holdat, és semmiféle védőeszköz nem kell hozzá.
1: Igen. Ugye a múltkor is beszélgettünk helyszínekről, hogy hová érdemes itt mondjuk Cegléden kimenni, hogy a napfogyatkozást megtekinthessük, és hát azt hiszem, hogy több helyszínt is ajánlottál. Én azt olvastam, az utána néztem egy picit az interneten, hogy nagyjából ugyanazokról a helyekről meg lehet nézni majd most ezt a holdfogyatkozást.
2: Igen,
1: is.
2: Nagyjából ugyanazokról a helyekről. Annyi a különbség, hogy tehát amikor a napfogyatkozás volt, akkor a nyugati iránytól egy kicsit észak felé volt a
1: maga a jelenség.
2: Most egy picit dél felé lesz. Igen. Tehát a másik irányba, de nagyjából ugyanabból a helyekről lehet látni.
1: Igen, igen, akkor ajánlottad ugye a vásárteret, vagy a CVS pálya környékét.
2: A parkolóit, a kinti strandét, így van.
1: Tehát ezek a helyek most is jók lehetnek.
2: Jók,
1: csak tényleg
2: jók
1: korán föl kell kelni. Úgy olvastam, hogy már mondjuk reggel 3 óra körül elkezdődik a jelenség.
2: De aki 3-kor fölébred, azt mondom, hogy nézze meg, de nem fog látni semmit.
1: Még semmit nem fog igazából.
2: Pont ez a fél árnyék kezd el rácsúszni a holdra, ami hát nem egy kontúros árnyékfény határ, hanem egy ilyen maszatosnak szoktam hívni.
1: Igen, akkor még csak az, akkor és igazából... Akkor
2: 4 óra környék, amikor túl már elkezdi eltakarni.
1: Látszik is.
2: A fél árnyék, illetve az árnyék olyan 4 óra pár perckor fog majd becsúszni a holdra.
1: Igen, és akkor ugye a csúcs az pedig 6 óra környéke,
2: 6 óra környékén, tudom? Az meg már megint pont akkor, amikor a hold megy
1: már,
2: le.
1: Már nagyon lent lesz.
2: Lent lesz, úgyhogy a közepe az 6:45 van Budapestre számolva, nagyjából az nálunk
1: is. Az nálunk is annyi körülbelül.
2: És olyankor az a 95%-os fedés körülbelül, 95-95%.
1: Igen. Hát akkor már azért többen fönt vannak.
2: Igen.
1: 6:45 körül.
2: 6:45 és a hold megy lefelé, a nap meg vele szembe jön fölfelé, akkor már ilyen derengő idő van vastagon.
1: Érdekes, ez gyakoribbak a holdfogyatkozások, mint a napfogyatkozás, vagy nem lehet így nagyon megosztani?
2: Valamivel gyakoribbak, illetve a holdfogyatkozásban az az óriási előny, hogy az a Föld minden pontjáról látszik. Ahonnan látszik a hold,
1: igen,
2: az mindig fogyatkozik. A napnál ez ugye nem igaz, mert most is beszéltük,
1: pontosan,
2: hogy volt
1: igen,
2: egy csík, aha, a mostani napfogyatkozásnál, amiből látszott, aztán kész, onnantól abból elmentünk, tehát ha valaki éppen Kréta szigetén nyaralt, az nem nyert.
1: Ah, mert az nem látott.
2: Mert onnan már így van.
1: De érdekes, nem pedig nem egy nagy távolság.
2: Nem így van.
1: Igen. Na hát azért mi talán láttunk belőle valamit a napfogyatkozásból, aztán hogyha elég frissek leszünk, akkor a holdfogyatkozásból is. Ezt is figyelte az emberiség egyébként, tehát úgy érdekes jelenségként. Hát a napfogyatkozás az nyilván azért
2: az
1: erősebb, az látványosabb. Most eszembe jutott például a lengyel író Proust műve, a Fáraó. Ugye abban is egy fontos jelenet szólt erről, mikor a Fáraó megmutatta, hogy ő akár a napot is el tudja venni.
2: Igen. Tehát mondjuk azt, hogy éltek, illetve bizonyos esetekben visszaéltek ezzel a természeti jelenséggel, de kevésbé volt látványos is, meg úgymond érdekes az emberek számára, pont azért, mert igazándiból a hold az nem tűnt el.
1: Igen.
2: Az nem tűnt el, mindig derengett ott. Most azt, hogy ezt elnevezzük vérholdnak, meg egyébnek,
1: igen,
2: az meg ugye azért van, mert a Földnek a légköre, hogy megtöri a fényt,
1: persze,
2: a vöröshez az jobban elhajlítja, és innentől kezdve vöröses színű derengő lesz a hold.
1: Igen, de azért ettől függetlenül érdekes ez a dolog. Van valami jelentősége ennek egyébként csillagászatilag, vagy hogy soroljuk az érdekes dolgok kategóriájába?
2: Persze, eseményt lehet szervezni rá.
1: Hát például, igen. De
2: egyébként nincs.
1: Nincs.
2: Hatása a földi életre, vagy a...
1: Még annyi sincs, mint a napfogyatkozásnak, mert akkor legalább egy kicsit a madarak elhallgatnak, meg
2: azt
1: ilyesmi.
2: Azt egyébként volt szerencsénk Majorkán átélni, hogy megváltozott a madaraknak a hangja például. Elcsitultak.
1: Aha.
2: Tehát ők jobban érzékelték, mint mi gyakorlatilag a kezdettől szinte.
1: Aha.
2: Mert amikor elkezdte a napot eltakarni a hold, akkor az emberi szem az egy szuper szerkezet, utána szabályoz a fénynek.
1: Persze.
2: A környékbeli madarak azok észrevették.
1: Észrevették. Ja, igen, és hát azt
2: és hitték, elcsitultak.
1: Hogy már este van, majd el kell menni az óráshoz, mert úgy látszik bedöglött az óránk, mondták magukban biztos, mert ilyen korán nem szokott még.
2: Igen.
1: Bár most éppen tényleg napnyugta környékére esett, de ettől függetlenül megzavarhatja valóban. Amúgy a természet többi részét nem, mondjuk a fákat például.
2: Azokat nem láttuk, hogy az évgyűrűk máshogy karikáznodnak.
1: Igen. No, most hát nem kell ilyen messzi utazni, nyilván nem is fogsz te sem, megkívánod tekinteni
2: meg
1: azért.
2: Meg is kezdődött az iskola, úgy innentől kezdve.
1: Hát igen, a tanárok számára nem nekünk szeptember elsején indul az iskolai év, és persze.
2: Természetesen, ha a felhőzet is úgy szeretné, akkor meg fogom tekinteni én is, miután ilyen hajnali órás nem szervezünk rá külön programot,
1: igen,
2: de mindenkinek ajánlom, hogy aki korán kellő, az nézzen ki nyugat felé, és hát ott meglátja.
1: Igen. És az adott helyszíneken, amikről már beszéltünk, hogyha oda kimegy, akkor nincsenek itt olyan nagy távolságok
2: Szegléden
1: alapvetőleg. Tényleg ugye iskolai tananyagban mennyit foglalkoztok ezekkel a fogyatkozásokkal?
2: Valamennyi csillagászat van benne, akinek van fizika,
1: Igen.
2: De sajnos ugye mi szakképzésre vagyunk, és nem minden osztálynak van fizika például.
1: Uh-huh.
2: A műszakisoknak van természetesen,
1: tehát az nyilvánvaló,
2: de
1: igen.
2: Uh-huh. Mondjuk a technikumról beszélünk, akkor a rendészeknek, szépészeknek nincsen.
1: Hát nekik fölösleges, igen.
2: Hát de ettől függetlenül, tehát őket se zavarjuk el, hogyha jönnek valamilyen ilyen jellegű okosodásra.
1: Én sem középiskolában hallottam erről először, hanem már tanultunk róla általános iskolában is, hogy léteznek ezek a jelenségek, és ha éppen volt is, most nem nagyon emlékszem gyerekkoromból ilyesmikre, de ha volt ilyen, akkor mindig volt róla szó, meg aztán persze a tévében is mutatták, hogyha valahol a világon ilyen előfordult. Hát főleg a napfogyatkozás. De a volt fogyatkozást, hát azt már láttam egy jó párat.
2: Igen, azt többet lehetett látni, meg arra mi is többször szerveztünk, hogy ha esti órákban van, akkor természetesen rákészülünk mi is.
1: Igen, tehát nem kell semmiféle védőszemüveg most, de ha van egy jó távcső, az még jó jöhet, ugye?
2: Hát esetleg. Szerintem...
1: Vagy nem lesz sokkal jobb a látvány?
2: Sokkal jobb nem lesz. Tehát én azt mondom, hogy a legjobb távcsövünk a szemünk pillanatnyilag. Tehát ehhez az eseményhez a legjobb távcső a szem.
1: Igen.
2: Tehát elegendő, eléggé nagynak látszik a hold.
1: És ez nem csak teli holdkor van, ezt tegyük hozzá.
2: Igen, mert akkor van szembe a nappal, nap, föld, hold, egy vonalba
1: igen.
2: Esik, szembeállás van.
1: Igen, igen, ezért van az, hogy tényleg csak teli holdkor
2: csak
1: jön
2: van.
1: Ez a jelenség.
2: Ugyanúgy, mint ahogy napfogyatkozás, meg csak új holdkor jön, amikor eltűnik teljesen a hold.
1: Igen, igen, ez eszembe is jutott az nap, augusztus 12-én, mert közben kerestem a holdat, amikor mentünk ki megnézni, mi ott a CVS-e pályáról néztük ezt a jelenséget, és hol a hold, hol a hold, és ja, hát persze, hát ilyenkor nem hol? Látszik,
2: nem.
1: Hiszen új hold van, valóban, ez meg csak akkor. Érdekesek ezek, ezt jó tudni azért, nem?
2: És még egy érdekesség, ugye? Elvileg a hold 28 nap alatt megy körbe.
1: Igen.
2: Az azt jelenti, hogy az egyik állásból a másikba 14 napnak kéne lenni.
1: De igen.
2: 16, ugye? 12-e
1: igen.
2: És 28-a.
1: Igen.
2: Mert hogy közben a föld is halad ám az útján szépen körbe.
1: Ja, persze. Igen, igen.
2: És pont ebből adódik az a plusz két nap.
1: Ez érdekes, tényleg. Na, ezt is jó tudni. Ma is tanultunk valamit, de hát ha már tanár van itt a közelben, akkor miért ne tanulnánk? És hát lassacskán tényleg indul a tanév, készültök most már ti is nagyon.
2: Persze készülünk.
1: Tudom, én is, mint pedagógus gyerek azért láttam, hogy a tanárok nem szeptember 1-én mennek be először az iskolába, hanem már augusztusban bizony akad jócskán munka, elő kell készíteni a tanévet.
2: Egyelőre zárjuk le az előző évet.
1: Még azt is, hát természetesen.
2: Így van. De egyébként készítjük a következőt is.
1: Igen. Na, viszont mi készüljünk az augusztus 28-ai hajnali holdfogyatkozásra, mert hajnalban nyugszik le majd a hold, és akkor lehet látni majd ezt a különleges égi jelenséget. Hát azt mondom, hogy ha valaki a 5:30 tájban kimegy, akkor már látni fog valamit,
2: akkor
1: és körülbelül negyed hét körül lesz a legteljesebb, de akkor már nagyon
2: akkor
1: lent, lesz,
2: nagyon lent, lesz,
1: a, nagyon lent lesz a holdacska. Na, szóval, aki kíváncsi az ilyen dolgokra, az menjen ki, vigye ki a gyerekét, unokáját, tehát ők se látnak ilyet minden nap, ugye?
2: Így van, így van. Tehát ez egy látványos jelenség. Aki teheti, az nézze meg, és mindenkinek tiszta eget kívánok hozzá, mert csak akkor látható sajnos.
1: Úgy legyen. Nagyon szépen köszönjük. Kis Lajos, a Bemiskola tanára volt tehát a vendégem. Augusztus 28-a, holdfogyatkozás. Ne feledkezzenek meg róla. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, tanár.
2: Én is köszönöm szépen.

0: Zoltán és az Anzibár felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. Ahogy említettem, este 6-ig lehetünk együtt. Remélem velem tartanak. További jó rádiózást kívánok.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Szegély

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a délutáni műszak következő 60 perce. Ez a sláger szól majd a következő felvonás legelején. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Fokozódik a nyárvégi hőség. Megköszönt a miniszterelnök a Paksnál dolgozók munkáját. Gáspár Sándor kapja idén a Miskolci Színefeszt életműdíját. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója Unger Annát politikai komisszárnak, a Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Tisza Ávónak nevezte, amit politikai bunkósbotnak tart. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partnerképviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Rekordmennyiségű, csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 14. PET kupán, az Olasz-Liszka és Tisza-Lök közötti folyószakaszon. A Bodrog és a Tisza árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Annak ellenére, hogy idén egyik folyón sem vonult le jelentősebb árhullám, az ártéri erdőkben évtizedek óta felhalmozódott szemetet is találtak. Gáspár Sándor veheti át a Miskolci Színefest életműdíját. A Kossuth, Jászai Mari és Páger Antal díjas színművész eddig több mint 70 filmben játszott. A közönség sikert a Miniszter félrelép mellett Rudolf Péter Üvegtigris trilógiája hozta el számára. Az Európai Mozi nagykövete díjat két Oscar-díjas alkotó, Denis Stanovics boszniai rendező és Kevin McDonald skót rendező producer kapja. A 22. Cinefest filmfesztivál jövő pénteken kezdődik Miskolcon.
7: Az időjárásról.
8: Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
7: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi a jól megszokott módon, most meg a dalok érkeznek, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Tartsanak velem!
1: FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol. Közös ismerős.

0: Yeah!
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a lapszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan a borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Az ifjabb Gáspár fivér esetében igaz a mondás, mely szerint az alma nem esik messze a fájától. Gáspár Zsolti ugyanis követte édesapja példáját, és kitanulta a gazdálkodás, vagyis a haszonállattartás minden csinyát, binyát. Számára a Fan VIP nem csupán egy valóságshow, de maga a realitás is, hiszen a napjai pontosan úgy telnek, ahogyan évadról évadra a kék és a piros csapat napjai teltek hamarosan startoló hetedik etapban. Bőven akadnak olyan Fan VIP nézők, akik azt hiszik, hogy Gáspár Zsolti csupán amolyan bot csinált a farmer, akinek a valóság nem sok köze van a mezőgazdasághoz, vagy éppen az állattartáshoz, pedig Zsolti gazdának bizony rengeteg, sőt hektárnyi és nyájnyi tapasztalata van mindkét területen. A fiatalabb Gáspár fivér kölyökkora óta rajong a háztáji állatokért, ahogyan a termőföldekért is. 12 éves volt, amikor először kísérte el édesapját a telepre, ahol az idősebb Gáspár Győző bevezette az azóta is virágzó, bár már a negyedére zsugorodó gazdaság rejtelmeibe. Zsolti gazda most a Borsnak mesélt arról az életről, amit a kamerákon kívül él. Az az élet pedig nem áll másból, mint koránkelésből és kőkemény fizikai munkából. Ez utóbbit persze leginkább a gazdaságban dolgozó szakemberek és szakmunkások végzik, de Gáspár Zsoltinak sem esik le a karikagyűrű az ujjáról, ha meg kell fogni a munka rövidebbik végét. 12 éves lehettem, amikor apám először vitt el magával egy dolgos napra. Kicsiben kezdte az állattartás, de már akkor is voltak disznók, tyúkok, kacsák szép számmal. Nem sokkal később arra jutott, hogy megpróbál nagyban játszani. Én pedig rendszeresen kísértem őt el hajnalban a telepre, ahol szó szerint pirkadattól alkonyatig folyt a komoly fizikai munka. A munkásoktól tanultam meg mindent, amit az állattartásról tudni lehet. Minden egyes nyaramat ott töltöttem, és mit agadás, beleszerettem abba az életbe, és persze az állatokba is. Emlékszem, mekkora élmény volt számomra, amikor először láttam ellést, majd először segítettem világra egy bárányt, mesélte a Borsnak ma is gyermeki lelkesedéssel a TV2 sikermisorának gazdája. Gáspár Zsoltival is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal, és ezzel együtt persze az újság formátumban. A Vojvodina, a Twente és a Gornyik után már csak a Trabzon akadály. A Ferencváros roppant kedvező helyzetből 1-0-ás előnyről várja a török Trabzonspor elleni visszavágót, a tét az Európa Ligába jutás. Borbély Balázs vezetőedző ugyanakkor óvaint attól, hogy a csapat őrizni próbálja az előnyt. Minden, amit a párharc második meccséről tudni érdemes, három oldalon a Nemzeti Sportban, de persze a Nemzeti Sport.hu oldalról is tájékozódhatnak ez ügyben. Természetesen labdarúgásról van szó, és maradunk focinál. Kialakult a Bajnokok Ligája főtáblája 7 magyarral. Az AEK Athén Varga Barnabás duplájával csatlakozott az elithez, és az alapszakaszban már Vitális Milán is játszhat. Így rekordot jelentő számban szurkolhatunk a mieinknek a legrangosabb sorozatban. Férfi kosárlabda válogatottunk az észtek ellen léphet egy aprót a VB felé. Miskolcon kezdődik a selejtező következő fázisa, amelybe 3 győzelemmel és ugyanennyi vereséggel érkezett meg Gáspár Okon együttese. Bobori Balázs a Falkos Váradi Benedekkel beszélt, aki szerint ahogyan eddig, ezután is a nüanszok döntenek majd a csapatok között. A kosárlabda válogatottal is foglalkozik a Nemzeti Sport.hu oldal. Gianni Infantino széke recseg, ropog. A másfél hónapja még a VB minden elsőprő sikerét ünneplő FIFA elnök azóta ösztűz alatt van. Gyenge Balázs Trump kitüntetésétől a balogon ügyön át a létszámbővítésig és a már felháborító ötletekig akkurátusan végigvitte, miért is került célkeresztbe a Nemzetközi Szövetség első embere. Vele is foglalkozik, tehát a sportoldal és az újságformátum is jó olvasgatást.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhat, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió FM

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántól északi felén erős lökések kíséretik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor és zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat. Vasárnap a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk 29 és 35 fok közötti maximumokkal. A napsütés legfeljebb keleten, észak-keleten zavarhatja meg néhol futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom azonnal, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A csodálatos Taylor Swift énekel nekünk majd, a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Hőségre és szaharai porra készülhetünk. Már az ősszel elfogadhatják az új klímatörvényt. Adománygyűjtést indította az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli károsultaknak. Jó napot kívánok! Szejfrida Adéal vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Akár Magyarország élelmiszer önrendelkezése is veszélybe kerülhet a klímaváltozás miatt. Erre figyelmeztetett az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs komoly problémának nevezte az agrárstratégia hiányát, és a legfontosabb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást tartja. Az egyszeri támogatások helyett hosszú távú nemzetközi megoldásokra van szükség. Hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már három magyar keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már csak nem 400 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát, az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a zuglói egészségügyi szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg, az országos kórházi főigazgatóság főigazgatója Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségére pályázatot írnak ki. Még másfél hétig, szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az oktatási hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart.
2: Az időjárásról.
8: Fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt holnap szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél északnyugaton megerősödik. A hajnali 14-19 fok után napközben 29-36 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. A M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában. Utána érkezik Szatmári Gábor, majd őt követi Vörös Nádi, most megérkeznek a dalok, én meg legközelebb pár perc múlva vissza, és egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz augusztus 27-ével. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Hirschán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett? Kutyamacska megrágta? Ráült valaki? Vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Hirsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
8: Akciónk csak Albert Hirsai üzletünkre vonatkozik.
9: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, kosútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

Kedves hallgatók, augusztus 27-e van, a mai napon a Gáspárok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Mónika József és Cézár nevű ismerőseiket is. A Gáspár perzsa eredetű név, hagyomány szerint így hívták a napkereti bölcsek egyikét. A Bibliában nem szerepel a név, csak a 6. századtól említik a legendák jelentése, kincset megőrző kincstárnok. Bármi is legyen az igazság, nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!

Elkeseréssel harangoztam, hogy születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal foglalkozok majd hamarosan. Hát mindössze 3 évfordulót tudok megemlíteni, legalábbis olyan évfordulóról beszélek, de most ebben az esetben egy híres emberekhez, zenészekhez kapcsolódnak. Ráadásul valamilyen úton, módon mindegyik kapcsolódik a Beatles formációhoz. 59 évvel ezelőtt hunyt el Brian Epstein, a Beatles menedzsere. Holttestére egyébként a fürdőszobában találtak rá. A halott kém jelentése szerint a nagy mennyiségben bevett altatók okozták halálát. 61 éve Elvis Presley Bellary házában fogadta a Beatles tagjait, 4 órát töltöttek együtt, és 34 éve egy aukción 87 000 dollárt fizettek John Lennon A Day in the Life című kézzel írott dalszövegéért. Hát, ez a 3 évforduló kapcsolódik a mai naphoz, és ha már Elvis szóba került meg a Beatles, akkor valamilyen úton, módon zenében is megjelennek a következő jó pár percben. Ennyi jutott már a zenenaptárba. Tehlét Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy friss

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántól északi felén erős lökések kíséretik a keleti-dél-keleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat. Vasárnap a front nem hoz lehűlést, ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 35 fok közötti maximumokkal. A napsütés legfeljebb keleten, észak-keleten zavarhatja meg néhol futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: azon a mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc. Sláger szól, majd azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Hamarosan elfogadhatják az új klímatörvényt, meghalt a srebrenicai népirtás egyik főfelelőse. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Móna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Meghalt Ratko Mladic, a srebrenicai népirtás egyik főfelelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka ellen 1995-ben emeltek vádat. Több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben elfogták Szerbiában és kiadták Hágának. Az életfogytiglanra ítélt háborús bűnös egy holland börtönkórházban halt meg 84 éves korában. Összehangolt támadást hajtott végre éjjel az orosz hadsereg Ukrajnában. A légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás célpontjai, hadi üzemek, kohászati és olajfeldolgozóipari létesítmények, valamint logisztikai központok voltak. Az ukránok szerint az orosz támadások lakóházakat is érintettek, és több civil meghalt. Karbantartás miatt pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. A villamosok elmennek a Jászai-Mari térig, de nem mennek át a Margit hídon. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren is fel lehet szállni.
2: Az időjárásról.
9: Túlnyomóan derült fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. A 5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Utána jön Szatmári Gábor, utána pedig a jól megszokott módon Vörös Nándi, most megérkeznek a daluk, én meg hamarosan vissza a lapszemlével. Maradjanak velem!
1: Szemlédrádió! 92.5
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd városi könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92-t, mégpedig a blik.hu oldalal. Gundel Takács Gábor 62 éves lett, nagy ünneplést nem terveztek a családdal, szeptemberben azonban izgalmas utazásra készül, Üzbegisztánba tart a barátaival. Bár jelenleg az RTL Plus-on láthatjuk, továbbra is szabadúszóként dolgozik. A közmédia átalakulását bizakodva várja, közben a nyáron megszületett első unokája, amiről szintén mesélt a Bliknek. Őszintén szólva, ebben a korban a születésnapoknak már nincs nagy jelentősége. Nyilván a 60-nál az ember picit megáll, elgondolkodik, de hogy utána 61, 62 vagy 63 éves lesz, az már majdnem mindegy. Csütörtökön megiszunk este egy pohár pezsgőt, pénteken pedig közös vacsorára megyünk a gyerekekkel, de nagyon nagy buli biztosan nem lesz, mondta alapnak még a születésnapja előtt Gundel Takács Gábor, aki júniusban nagypapa lett, miután egy kislánya bővült a családja. Már nagyon vártam, nagyon nagy öröm a kisunokám, szívem szerint minden nap megdögönyözném, de a fia még Zalaegerszegen laknak, így a távolság miatt egy kicsit ritkábban találkozunk, mint szeretném. Persze azért nem tragikus a helyzet, a mai világban egyébként is nagyon könnyű friss fényképeket kapni, vagy akár videóhívással kapcsolatot teremteni, magyarázta a műsorvezető. Gundel Takács Gábor számára a nyár nem csak az unokázásról, de a ház körüli munkálatokról is szól, ugyanis 27 év után kénytelen volt nagyobb felújításba kezdeni, komolyabb nyaralásra így eddig nem maradt ideje, szeptemberben azonban izgalmas utazás vár rá. Barátokkal fogunk Üzbegisztánba menni, megnézzük a klasszikus selyemutat. Történelem, kikapcsolódás, túrázás, természet, minden megvan ott egyben, igen jó desztinációnak tűnik. Beszélgettünk a többiekkel, hogy mi lehet a közös nevező, ahol még senki nem járt, és ahová mindenki elmenne, ezek a történelmi városok, Taskent, Szamarkand, Buhara pedig mindenkinek kimaradtak, árulta el. A műsorvezető és sportkommentátor a munkája miatt is rengeteget utazott, összesen közel 70 országban járt már, de folyamatosan vágyik az újdonságra. Azt kívánom mindenkinek, hogy legalább egyszer jusson el a bakkancslistás helyeire. Nekem nincs konkrét listám, de nagyon szeretek utazni, világot látni. Az egyik hobbim a búvárkodás, ami szintén az utazással függ össze. A természetjárás sajátos formája, de amikor búvárkodni megyünk, akkor is mindig szakítunk időt egy kis turistáskodásra és a helyi kultúrára. Nagyon-nagyon kíváncsi természetű ember vagyok, a jó értelemben. Ez volt az egyik oka, hogy újságíró lettem, jelentette ki Gundel Takács Gábor, aki ugye jelenleg az RTL Plus-on közvetíti a Bajnokok Ligáját. Hogy mit mondott még, ez is kiderül a blik.hu oldalról.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu oldalra, kedves hallgatók. Különleges pillanatot élt át Görög Zita lánya, Seres Lotti nagykorú lett. Az ünneplés pedig az édesanyában a saját múltjával kapcsolatos érzéseket is felszínre hozta. A modell őszintén vallott arról, milyen sokat jelent neki, hogy a gyermekeit szeretettel nevelheti. Az ünneplésről fotókat is közzétett. Görög Zita számára ez most nem csupán egy születésnap volt. Miközben büszkén figyelte a lányát, a saját kamaszkorával is szembesült és ráébredt, mekkora utat tett meg azóta. Felnőtt minden értelemben, írta a közösségi oldalán Zita, aki szerint egyszerre volt folytogató és felszabadító érzés nézni, ahogy lánya magabiztosan ünnepel a szerettei körében. Görög Zita, mint fogalmazott, gyakran azon kapja magát, hogy a saját kamaszkora ürességét méri a lánya teljességéhez. Zita számára ez nem fájdalmas összehasonlításként, sokkal inkább egyfajta felszabadulásként jelenik meg. Büszke arra, hogy szülőként megadhatja a gyermekeinek azt, amit ő maga nem kapott meg. A hiányt tudatosan formáltam, fogalmazott, majd hozzátette, a lánya ünneplése számára egyben transzgenerációs lázadás is. Úgy érzi, azzal, hogy feltétel nélkül szereti a gyermekeit, megtör egy korábbi mintát. Létezik szülői szeretet, ami nem sebez meg, írta meghatóan. Zita arra is kitért, hogy abszinens anyaként korábban foglalkoztatta a kérdés, miként taníthatja majd meg a gyermekeit a kultúrát és mértékletes alkoholfogyasztásra úgy, hogy ő maga mereven elutasítja azt. Végül ebben a kérdésben is elengedte a görcsösséget, úgy érezte, a puszta tiltás bizonytalanságot okozhat, ezért inkább azt szeretné, hogy gyermekei szabad és egészséges kapcsolatot alakítsanak ki a világgal, és ne az ő múltjának démonai határozzák meg döntéseiket. Zita azt is elismerte, hogy természetesen neki is lesznek még olyan napja és helyzetei, melyeket nem kezel majd tökéletesen. Most azonban megengedte magának, hogy ne csak a gyerekeire, hanem önmagára is büszke legyen. Hogy mit mondott még, ezt is elolvashatják a blik.hu oldalon.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48. kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.

Hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap pénteken országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony, fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántól északi felén erős lökések kíséretik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután 29 és 30.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már annyi volt részemről, reggel attól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető, Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, ővé a terep este 8-ig, őt követi majd, Vörös Nándi, meg legközelebb holnap jövök, reggel attól újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rámallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, bisz, hall.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
3: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Nepálban eddig 3 magyar eltűntről tudnak. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, valamint védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Bóna Szabolcs hozzátette, hogy az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet és a Villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételében lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kapnak. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapi tart a Dolce Vita a Nemzeti Galériában. Az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében alcímet viselő tárlatra eddig már 60 ezeren voltak kíváncsiak. Az inspiráló mediterrán közeg számos alkotót ihletett meg, közülük 75-nek mintegy 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet a kiállításon. Az árónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket a Budavári Palotába.
0: Az időjárásról.
4: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló. Szám szerint 264. adásunkat hallhatják ma, 2026. augusztus 27-én. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Két beszélgetés jön egymás után, ahogy már ezt megszokhatták. Először folytatjuk Egészségünkre című sorozatunkat a 46. résszel egyébként. Ebben dr. Szabó Ivettel most az őszre való felkészülésről és immunrendszerünk megerősítésének problémájáról, illetve lehetőségeiről esik majd szó. Ez lesz tehát az első beszélgetés témája. Utána pedig az Őrszem Egyesületről fogunk beszélgetni. Vezetőjük, elnökük Erdődi Péter lesz a vendégünk, aki beszámol arról, hogy információs pulttal készülnek majd az Őrszem tagjai. A belvárosban a buszmegálló környékén lehet majd velük találkozni szeptembertől, de szeptemberben egyéb más fontos programjai is indulni fognak, úgyhogy ezekről is szólunk majd a mai második beszélgetésben. Induljon tehát első anyagunk, ami tehát nem más, mint az Egészségünkre című sorozatunk 46. része. Kellemes szórakozást a következő órában is, remélem együtt töltjük.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatóink, induljon tehát Egészségünkre című sorozatunk legújabb 46. része immáron. Most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni itt a stúdióban, aki megérkezett itt a nyár végén, de már őszre készülődvén úgymond. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Hát már mondogatják a meteorológusok is, hogy bár még nyári melegek jönnek, de már az ősz is mutogatja oroszlán körmeit időnként az időjárásban. Nem árt erre egészségügyileg is fölkészülni, ugye?
2: Igen, meg talán tapasztaljuk is ezt így a reggelekben, már ugye? Látjuk azt, hogy hullanak a falevelek, tehát azért így vannak jelei annak, hogy itt évszakváltás következik.
1: Igen, meg hál' Istennek nem 35 fok kell a hajnalosoknak elindulni dolgozni, hanem már néha nem árt egy-két pulcsi is, ugye, akik korán indulnak. No, de hát ettől függetlenül nyilván ennél kicsit összetettebb a dolog így egészségügyi szempontból. Milyen kihívást jelent a szervezet számára az ősz?
2: Igen, azért szoktuk azt tapasztalni, mind akár a gyermekeknél, akik mondjuk közösségbe most fognak megint menni, mind akár a munkahelyen felnőtteknél is, fiataloknál, idősebbeknél, hogy szezonálisan is azért a megbetegedések száma, inkább a fertőző megbetegedések száma megnő, és hogy emögött sokan sok mindent gondolnak, a tudomány is állít valamit, persze, de hogy fontos az, hogy mi mit tudunk tenni magunkért, hogy ezzel jobban küzdjünk meg. És talán legelőször ezzel a szemlélettel kezdeném, hogy tehát ezt ne úgy képzeljük el feltétlenül, hogy mondjuk őszre valami kimerül belőlünk, és elromlik bennünk, és akkor fel kell turbóznunk a testünket, szervezetünket, hogy jobban megküzdjön ezekkel a kórokozókkal, vagy ezekkel az állapotokkal, hanem hogyan tudjuk mi körülbelül állandóan egy olyan egyensúlyban támogatni a mi immunrendszerünket és a mi szervezetünket, ami alapvetően mindig kiegyensúlyozottan jól fogja végezni a dolgát.
1: Persze.
2: Tehát ez nem feltétlenül szezonális rákészültséget jelent. Vannak olyan dolgok, amit persze érdemes ilyenkor konkrétan megtennünk, erről majd mindjárt kitérünk, de jobb, hogyha mi hosszú távban gondolkozunk, és olyan szokásokat alakítunk ki, amik a mi immunrendszerünket a jobb működésben tartósan támogatják.
1: Pontosan. Hát a szezonalitás annyiban mindenképpen jelentkezik, hogy például indul az iskola, stb. Tehát egyre többször lesz sok ember együtt egy helyen. Ugye ez már eleve táptalaja lehet különféle fertőző betegségeknek.
2: Így van, meg hogy zárt térben vagyunk többet.
1: Pontosan.
2: Kevesebb területen több fő van, tehát itt nyilván a szellőztetésnek mindig központi szerepe van. Hát a lehűlésnek is egyébként, mert vannak olyan kórokozók, amik a hűvösebb, nyírkosabb időkben jobban tudnak terjedni, jobban tudnak, meg a páratartalomnak is köze van. Ez már inkább az otthoni téli időszakra vonatkozik.
1: Igen, igen, igen. És hát tudjuk, hogy a szervezet egy abszolút összefüggő nagy rendszer. Hát most kis túlzással mondhatnám, hogy lehet, hogy azért fáj a nagy lábam újja, mert középfülgyulladásom van. Ez lehet, hogy nem teljesen tudományos, de nem is áll messze az igazságtól.
2: De a hasonlat az jó, tehát alapvetően inkább kevesebb az a tünet, amiben konkrétan egy valami dologra kell gondolnunk, mert hogy a szervezetben valóban minden mindennel összefügg.
1: Igen, és ilyenkor aztán meg különösen érdemes erre ide figyelni, de az immun rendszer. Ugye, nagyon sokszor halljuk, már könyökünkön jön kimondhatni, de tulajdonképpen nem is tudjuk nagyon sokan, hogy mi is ez az immunrendszer. Ez egy összefüggő rendszer, vagy sok alrendszer összefüggése, együttműködése a szervezetben? Hogyan képzeljük ezt
2: el? Ez egy nagy rendszer, sok összetevőből, és minden szervrendszerünkkel összefügg. Nyilvánvalóan a védekezés az elsődleges feladata, hogy a sajátjainak a működését megőrizze, és az idegenek, amik károsak lennének ránk, az ellen pedig azt hatástalanítsa, vagy eliminálja. Viszont több dolgot tudunk megtenni, hogy ez a rendszerünk jól működjön, mert hogyha most belemennénk ebbe, szerintem elmenne a műsoridő, és inkább egy tudományos, mint sem gyakorlatias adás lenne. Úgyhogy én inkább azt javaslom, hogy arról beszéljünk, hogy mit tudunk tenni egyébként, hogy így jól működjön. És talán legelső pontnak, ami nem feltétlenül, tehát nem életmódi jellegű, de oda kell tennünk majd, mert most szezonja lesz a védőoltásoknak. Hoppá. Tehát aktívan, hogy én mit tudok tenni aktívan, konkrétan az őszi szezonban levő megbetegedéseknek a szövődményeinek a csökkentésére, azok a védőoltások lesznek, és a szezonális influenza jellegű, tehát az influenza elleni oltásokon
1: elsősorban, ez is, igen.
2: És hogy ezt mindenféleképpen javasoljuk. Mert azért mi ezt tapasztaljuk, hogy aki nem tesz ebben az irányban lépéseket, sokkal súlyosabb megbetegedésben szenvednek, és hát azért tapasztaljuk azt is, hogy gyakran az influenzára is csak így legyinteni szoktunk, hogy jó, hát majd kifekszi valaki, ami adott esetben így is lehet, de olyan óriási nagy az egyéni variáció, hogy még teljesen fiatal, egészséges szervezeteket is hetekre le tud teljesen dönteni. Úgyhogy valójában az nem egy jó üzlet, ha azt mondjuk, hogy akkor jól van, legyintünk, nem oltatjuk be magunkat, de közben akkor meg 2-3 hétig is kiesünk az aktivitásból, arról nem beszélve, hogy a közösségben vállalt szerepünk ebben, tehát a továbbfertőzésben így mekkora lehet.
1: Igen. Hát erről sok szó esik egyébként, igen. És a közösségi médiában is, azt hiszem, és tehát sokszor támadják a védőoltásokat, és mindenféle risszet, rosszat elmondanak, ennek az orvosok nem feltétlenül örülnek szerintem.
2: Nem, de azt gondolom, hogy körülbelül minden területen találunk ilyen nagyon erősen megosztó dolgot, aminek van egy tudományos alapja, van, akik ezt így képviselik, és vannak, akik vagy részt információt ragadva, eltorzítva, valami vélt igazat, ami talán valósnak is tűnhet. Én egyébként azt javaslom, hogy erre áldozzunk egy külön műsort a védőoltásokról, nagyon fontos. Az a jelenség is nagyon fontos, amit most említesz, és nagyon fontos, hogy erre egy valid információ alapján tudjunk mérlegelni ebben.
1: Igen, hiszen a védőoltások egyik legfontosabb szerepe éppen az immunrendszer erősítése, ugye?
2: Hát igen, de szerintem ezt majd így térjünk ki erre konkrétan egy adásban, mert most még így az őszi szezonra idézőjelben felkészülve, ugye a védőoltások lesz az egyik ilyen nagyon aktív lépés, amit nagyon konkrétan tudunk tenni, és van egy-két dolog, ami esetleg ajánlott lehet, ami akár most nem gyógyszer, de egy ilyen vitaminpótlás jellegben beszélhetünk róla, és a következő csomag meg abszolút életmódi, úgyhogy én így csoportosítanám ezeket.
1: Igen.
2: És hogy mi az, amit szedjünk, hogy a D-vitaminról nagyon sokat beszéltünk. Ne úgy képzeljük el a D-vitamint, hogyha én azt szedem, akkor szuper immunrendszerem lesz, mert ilyen adat nem áll rendelkezésünkre, igen. De nagyon-nagyon sok vizsgálati anyag bizonyítja több 10-100 ezres ember bevonásával készült vizsgát, hogy a D-vitamin hiány az viszont az immunrendszer gyengítésével jár. Tehát én azért pótoljam azt a napi 2000 nemzetközi egység D-vitamint, legalább 2000 nemzetközi egység D-vitamint, hogy megadjam azt a lehetőséget az én immunrendszeremnek, hogy ő mindig jól lássa el a feladatát.
1: Fontos.
2: Ne legyen hiány. Ezt talán már korábban említettem is, hogy én egy ideje rendszeresen nézem, így pácienseknél, és vagy hiányt, vagy nagyon alsó kategóriás szintet találok.
1: Jellemző,
2: tehát
1: igen.
2: Magyarországról amúgy is tudjuk, hogy súlyosan D-vitamin hiányos terület, úgyhogy ez legyen az első, hogyha egy valamit szeretnénk szedni, akkor ez legyen a D-vitamin.
1: Akkor legyen, de ez jó tablettában is, vagy teljesen mindegy, hogy hogyan jutunk hozzá?
2: Ez tabletta, kapszula, tehát ez mindenképpen egy gyógyszertári készítmény legyen.
1: Igen.
2: Mert ezt nem fogjuk tudni úgy a táplálékkal feltétlenül.
1: Hát azért is gondoltam, hogy a szezonalitás, hogy megint szóba kerüljön, hogy azért ilyen tájban azért van növényi tápanyagunk, meg vitaminunk.
2: Igen, és azt tegyük majd a végére, mint a táplálkozással, mint életmóddal, mit tudunk, mert én még két dolgot emelnék ki, ami opcionális, tehát a D-vitamint szerintem mindenképpen szedjük, ami úgy opcionális, ez egyik a C-vitamin, ugye, mint antioxidáns, és segít nekünk a védekezésben. Na ez az, amit lehet, hogy táplálékkal
1: Simában be tudunk vinni,
2: de nem baj. Ha napi 100 mg C-vitamint veszünk, tehát ez egy ilyen opcionális.
1: Nem nagyon lehet túladagolni.
2: Ugye? Lehet, nagyobb mennyiségben. Ez egy vízoldékony vitamin, úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő folyadékfogyasztást eszközöljünk, vessén válaszodik, és ha nagyobb dózisban vesszük be, és emellett nem fogyasztunk elég folyadékot, akkor a vesekő képződésben szerepe lehet. De a napi 100 mg C-vitamin fogyasztás, úgyhogy megfelelő a folyadékbevitel, tehát ez a 2,5 liter, 3 liter folyadékbevitel megvan, alapvetően nem kell számolnunk ezzel.
1: Igen, vannak ilyen multivitamin tabletták is, ezek hasznosak lehetnek?
2: Hát ezt mindig egyénre szabottan határozzuk meg. Tehát az adott embernek mire van valóban szüksége, mi az, amit nem tud táplálékkal pótolni, mert például, ha vesz egy multivitamint, azért abba gondoljunk bele, hogy abból lehet, hogy sok vitamin van, de mindegyikből kevesebb hatóanyag.
1: Persze.
2: Például, hogyha olyan multivitamint veszünk, amiben van D-vitamin, abban biztos, hogy nincs 2000 nemzetközi egység D-vitamin beletéve.
1: Igen.
2: És hogy akkor nyerünk-e azzal annyit, hogy mellette van. Tehát megint ezzel ellen nem vagyok, de ne ezzel akarjuk ezt kimaxolni, hanem a táplálkozásunkkal, mert ha megfelelő a táplálkozásunk, itt az ásványi anyag nyomelem és a többi dologra is fókuszálva, akkor ez mindig egy komplex dolog tud lenni, mert egy élelmiszerrel, egy zöldséggel, egy gyümölcsel mindig sokkal több dolgot viszek be, mint ez a hatóanyag. Tehát visszatérve a multivitamin ellen, én nem vagyok, nem beszélek le senkit róla, de fontos az egyénre szabottság, mert lehet, hogy valakinek valamiből hipovitaminózisa van, tehát hiánya van, és ez egy multivitamin nem fogja feltétlen pótolni. De visszatérve az őszi szezonra és az immunrendszerünkre, még a cinket hoznám be.
1: No.
2: Még a cinket érdemes, tehát megint opcionálisan megpróbálható.
1: Ebbe ő pedig, segít nekünk?
2: Ő is abszolút az immunrendszerünk jobb működését, ellenálló képességet, bőregészség, tehát nagyon-nagyon sok minden szerte ágazó.
1: És ezt is be lehet szerezni akkor?
2: Abszolút, nagyon könnyen 10 mg-ot javaslunk naponta, szezonálisan lehet szedni, de ez is opcionálisan nyilván, hogyha valaki ebből a szempontból idézőjelben tökéletesen étkezik, akkor ezt be tudja vinni a szervezetébe, de alapvetően, aki mondjuk az egészségtudatosságot most kezdi, ott még azért szükség lehet pótlásra.
1: Vészesen fogy a műsoridőnk, még valamiről nem beszéltünk, például a mozgás.
2: Mozgás, igen,
1: szerepe,
2: és akkor csak egy címszavakba mondom azokat az életmódi dolgokat, amiket nem veszünk komolyan, nem gondolunk ide, de központi szerepe van az immunrendszerünk működésében a mozgás. Ez valóban így van. Számos vizsgálat is bizonyítja a gyakorlatban, hogy immunerősítő, vagy az immunrendszerünk jó működését támogató szerepe van, illetve a tudományos alapok is ezt bizonyítják, tehát a mozgás az központi szerep, már csak arra gondolunk, hogy megnövekedik a vitálkapacitás, a tüdőnk működés, jobban fog szellőzni, azok a bacik nem fognak ott letelepedni, átszellőzik, kiszellőztetjük magunkat, úgymond. Az alvásnak óriási szerepe van,
1: és
2: nem lesz egészséges immunrendszerünk, ha alvásdeficitben vagyunk. És ezzel összekapcsolódóan a stressz, mert az alvás hiány fokozott stressz hormon képződéssel jár, de ugyanide mutat a fokozott napi szinten átélt stressz, tehát egy fokozott kortizol hatásban a szervezetemben nem fog tudni jól működni az immunrendszerem, úgyhogy erre is nagyon figyeljünk, a táplálkozás meg mindig ide mutat.
1: Igen, a stressz ellen is hát vannak különféle készítmények, de igazából mit érdemes
2: szedni? Én kevésbé a készítményekben mondanám, mert hogy az nem a kiváltó okot fogja. Tehát, hogy annál ezt én most önismeretként fogom összefoglalni, de hogy ez egy kognitív viselkedés terápiás, pszichológiai konzultáció, csoportos önismereti tréning, valaki könyveken keresztül, podcasteken keresztül, nagyon-nagyon jó, rengeteg lehetőség van, ingyenes lehetőség is egyébként, hogy valaki ezen az úton elinduljon, mert onnan indul, hogy az én életemben mit jelent a stressz, hogy van jelen, én hogy reagálok, én milyen helyzetben hogy reagálok, tehát hogy ezt egyénileg kell visszabontani, vagy hát nem kell, de érdemes, és az fogja a megfelelő stressz csökkentést és a megfelelő stressz reakciót, hogy ezt mind első körben megértem saját magammal kapcsolatban.
1: Fontos,
2: utána
1: igen.
2: Meg olyan stressz megküzdő technikákat használok, ami már nem káros rám nézve, hanem egészséges.
1: Fú, no hát megint ott tartunk tényleg, hogy mennyi témát feldobtunk még, amiről tényleg nem árt majd külön is beszélnünk, de most nagyjából ennyi fért a mai adásba. Készüljünk az őszre, és ilyen szempontból is, és az immunrendszerünket pedig, ahogy csak tudjuk, erősítsük, mi pedig megpróbálunk majd így az adásokban, az Egészségünkre című sorozatunkban jó tanácsokat adni, elsősorban dr. Szabó Ivett természetesen, akinek köszönöm szépen a mai fontos és értékes információkat is, várunk legközelebb is, Ivett.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!

0: Csütörtöki csatangoló.
1: A United felvétele után pedig már is jön a második beszélgetésünk itt a csütörtöki csatangolóban. A második beszélgetésünk témája tehát az Őrszem Egyesület, és annak is őszi tervei lesznek. Szeptemberben többfelé meg fognak jelenni majd bizonyos információs pultokkal, különféle buszmegállók környékén elsősorban. Vajon ez mit jelent és mire lesz jó? És terveznek utcafórumokat is, meg egy fontos taggyűlésről is szót ejtünk majd az elnökkel, Erdődi Péterrel. Induljon tehát mai második beszélgetésünk.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, nem először vendégem itt a stúdióban Erdődi Péter, mint az Őrszem Egyesület elnöke, és hát sokat beszélgettünk már magáról az egyesületről is, de azért nem árt, hiszem, tisztázni a dolgokat pontosan, és egy hivatalos szöveggel fogunk majd kezdeni ugyan, de szó lesz azokról a bizonyos információs pultokról is, meg egyéb más dolgokról is. Szervusz Péter, köszöntelek itt nálunk.
2: Szervusz Atyi, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na, hát mi is az az Őrszem Egyesület? Hivatalosan úgy mond.
2: Igen, csak két-három mondatban tényleg egy pár szóval, hogy aki esetleg még nem hallott rólunk, akkor ő is tisztában tudja azt, hogy így, vagy honnan is indultunk ez az egész. Tehát a Ceglédi Őrszem Egyesület egy civil közösség, amelynek célja az, hogy Cegléden már működő magánkamerákat és azok tulajdonosait egy szervezett hálózatba fogja össze. A tagok saját kameráikkal csatlakozhatnak, ahol pedig szükség van rá, ott az egyesület segít a beszerzésben, illetve a kihelyezésben is. Az alapgondolat amúgy nagyon egyszerű, mert egyetlen kamera önmagában csak egy eszköz, de több kamera, több ingatlanon, szervezett hálózatban már egy valódi erő.
1: Igen, bizony. És erről az erőről beszéltünk, és ennek az erőnek már azért voltak bizonyítékai is valóban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Bár most nem kameráról fogunk beszélni igazából. Természetesen ez a projekt is megy tovább, és majd erről is fogunk szólni a későbbi adásainkban egész biztos. Most a friss hírek szerint viszont információs pulttal vagy pultokkal készültök, miközben a belvárosban a buszmegállók környékén fognak ezek működni. Tulajdonképpen mi is az az információs pult, milyen információt tud nyújtani, és mire lesz ez jó nekünk, állampolgároknak?
2: Igen, hát nagyon egyszerű, mert ezeknél az információs pultoknál egyszer lehet jelentkezni tagnak, illetve, mint ahogy a nevében is benne van, információval tudunk szolgálni.
1: De az nem őrszem, a buszmenetrendről.
2: Nem, az őrszem életéről, igen. Illetve az, hogy miért is vagyunk egyáltalán. És hogy miért választottuk ezeket a pontokat, azokat a buszmegállókat, mint például itt a Rossmann előtti, vagy a buszpályaudvar, vagy
1: igen,
2: a...
1: Igen.
2: Van egy-két olyan hely, ahol el kellhet a segítség esetleg, és nem önbíráskodásra gondolok természetesen, de hogyha már mi ott jelen vagyunk, és ezeket az információkat tudjuk szolgáltatni az embereknek, akkor talán már egy visszatartó erő lehet az, hogy ott bizonyos emberek vagy csoportok olyan félelemkeltő magatartást tanúsítsanak, amik aha, az ott váró ugyan emberekre például, hogy is mondjam, félelemkeltő, és nem érzik magát biztonságban.
1: Pontosan. Mi szükség van ehhez egy technikai berendezéshez, itt egy pulthoz például?
2: Hát gyakorlatilag már folyamatban van a pult készítése, tehát meg van rendelve, és gyakorlatilag, hát ezt egy nagyon egyszerű találmány, nyilván egy logóval ellátva, hogy mindenki jól lássa, hogy mi van ott. Mi ott leszünk a pult mögött, természetesen őrszemes pólóban, és jelentkezési lapok lesznek ott, és természetesen adatvédelmi tájékoztatók, és minden
1: persze,
2: egyéb,
1: persze,
2: ami szükséges ehhez, és tele leszünk információval.
1: De aki csak úgy érdeklődni akar, az is oda mehet.
2: Így van,
1: természetesen,
2: persze.
1: Nem kötelező belépni meg ilyesmi.
2: Nem. Hát természetesen minden úgy kezdődik, hogy elmondjuk, hogy ez miről szól, és hogyha úgy érzed, hogy ez jó, akkor már csatlakozhatsz is. Már leszögezem előre, hogy ez pénzben nem kerül.
1: Igen.
2: Tehát itt ez mindenkinek csak a javára válhat.
1: Igen. Ez egy speciális számítógép, mondhatni? Egyfajta?
2: Nem lesz számítógép. Tehát igazából ezeket a jelentkezési lapokat, hogyha kitölti az ember, ennek csak annyi előnye van, hogyha egy esemény történik valamelyik utcában, és mi tudjuk azt, hogy ezekben az utcákban hol vannak kamerák, akkor mi már tudjuk azt, hogy itt van Kovács Lajos, aki a Sugár utca 25-ben lakik. Igen. Teljesen fals infót mondtam most, remélem. És akkor ő föl tudjuk hívni, hogy esetleg 10 óra 25 perckor látott-e valamit,
1: igen,
2: a kamerán.
1: Mert akkor történt éppen valami.
2: Mert akkor történt, igen, valami, igen. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy ezzel talán tudunk segíteni a rendőrségnek is, mégpedig azzal,
1: nem is keveset.
2: Hogy már át tudjuk nekik adni akár csak az elérhetőséget ezeknek az embereknek, hiszen ők hivatalból mindenféleképpen ki fognak menni, és elkérik ezeket a felvételeket. Igen. De ha mi meggyorsítva ezt tálcán tudjuk felajánlani, akkor úgy gondolom, hogy az egészet rövidre lehet zárni.
1: Igen, tehát nem technikai eszközről van szó, egy pulttal oda ti kivonultok, és az információkat ti magatok adjátok. Tulajdonképpen a számítógép ott van a fejetekben.
2: Úgy van.
1: Mondhatni ilyen szempontból. És hát ugye ez a dolog már egy megkezdődött dolog, működő dolog is tulajdonképpen, de muszáj tovább fejlődni, és nem csak Ceglédben gondolkodtatok, hanem picit távolabb is itt a közvetlen környékben is, hiszen nemrégiben egy olyan taggyűlést rendeztetek, ahol a környék beli polgármesterek közül is többen megjelentek. Mi volt ennek a célja, és kik jöttek el?
2: Az volt a célja, hogy megismertessük az Őrszem Egyesület életét, működését, a mi álláspontunkat, nézőpontunkat a környező településekkel is. És lehet, hogy nem árulok el titkot, mert már volt róla szó, hogy például Pilis polgármestere, László Attila, már régebben felvettük egymással a kapcsolatot.
1: Igen.
2: És ő nekik olyannyira tetszik ez az Őrszem Egyesület, hogy ennek a mintájára ők is létrehoztak már Pilisen egy egyesületet,
1: no,
2: és már gyakorlatilag bejegyzésre vár, de már eredményeket is értek el.
1: Nagyon jó. Na, tehát működik ez a történet, és akkor sikeres volt ez a gyűlés? Tehát...
2: Sikeres volt, hát az év legmelegebb napján sikerült ezt összehozni.
1: Nem de, vagy túszt, igen.
2: Hát igen, ez így alakult. Sajnos Abony polgármestere a nyaralás és szabadsága miatt érthetően nem tudott eljönni, de mi előtte egy jó 3-4 órát beszélgettünk, és kiderült, hogy nagyon egy az álláspontunk és
1: az
2: a nézőpontunk, és abban maradtunk, hogy szeptemberben, hogyha lementek itt a szabadságolások, akkor egy személyes találkozó keretein belül vele is külön ismertetni fogjuk az Őrszemnek a működését.
1: Igen, igen, igen. Jó lesz ez, és akkor tényleg az egész környékre kiterjedően tudhatják a rossz fiúk, hogy nem nagyon érdemes itt rosszalkodni, mert bizony tényleg nagyon sokan összefognak, egyre többen összefognak itt a bűnmegelőzés érdekében, és tényleg az is nagyon fontos, amit elmondtál, hogy jó és aktív a kapcsolat a rendőrséggel is, tehát azért ez egy komoly visszatartó erő lehet mindenképpen, és ugye hát az információs pultokhoz is oda lehet majd menni, ez is úgy szeptember környékén fog indulni,
2: igen, igen.
1: Ugye, de lesznek már úgy ősztől utcafórumok is, a kettő úgy összefügg egyébként?
2: Igazából nem.
1: No.
2: Azért nem, mert ugye 10 körzetre osztottuk föl, működési körzetre osztottuk fel Ceglédet. Nagyon fontos, hogy ez nem választókerületek határain mennek, hanem mi, ahogy úgy éreztük, hogy kényelmes.
1: Úgy logikusan.
2: Igen, igen, így lett felosztva, és minden körzetnek van egy kapcsolattartója. Az a tervünk, hogy 2-3 utcát felkarolva értesítjük majd az ott lakókat, hogy ott az utca végén egy félórás-órás utcafórumot fogunk tartani, ahol ismét csak az a terv, az a lényeg, hogy bemutassuk az Őrszem működését.
1: Igen, igen, igen.
2: És hogyha kedvük, akkor csatlakoznak. Hát amíg végig nem érünk a városon, addig rendszeres lesz.
1: Igen, igen, igen. És hát ki tudja, hogy éppen valaki akkor hozza meg a nagy elhatározást, hogy részt vesz ebben, vagy legalábbis támogatja, vagy hát minimális szinten tud róla legalábbis, hogy létezik egy ilyen, és tudja azt, hogy ha valami baj is történik ott az utcában, vagy a szomszéd utcában, kihez tud fordulni a Mariában.
2: Tehát az a célunk amúgy, hogy jó kapcsolat legyen a kapcsolattartó és a lakosság között.
1: És folyamatos legyen,
2: igen,
1: ez a kapcsolat.
2: És nyilván, hogy elérhetőek legyünk.
1: Mennyi idődet viszi ezzel tulajdonképpen?
2: Hát most itt az elején mindig azt mondom, hogy az elején, de már ugye fél éve működünk. Igen. Hát elég sok időt elvisz, de hát úgy gondolom, hogy nyilván lesz eredménye. tehát igen. A semmiért nem dolgozik az ember.
1: Igen, igen, és minél többen lesztek, az annál jobban megoszlanak a feladatok is.
2: Igen, igen, igen, igen. És hát név szerint nem is fogom kiemelni azokat az embereket, de vagyunk körülbelül 10-15-en a vezetőségbe, akik nagyon komolyan és a vállukon hordozzák ezt az egyesületnek az életét, úgyhogy köszönet innen is nekik.
1: Nagyon jó. Tehát az egész igazából úgy szeptember környékén indul, szerintem érdemes lesz rá visszatérnünk itt a rádióban is, hogy felhívjuk majd rá a figyelmet, hogy számítsanak arra, hogy megjelennek ezek az információs pultok, lesznek különféle utcafórumok is, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz miről beszélnünk itt a közeljövőben is, ugye?
2: Igen, igen, igen. És hát nem tudom, hogy hogy állunk idővel, de még gyakorlatilag azt szeretném elmondani csak, hogy ugye akik csatlakoznak, fognak kapni egy táblát. Ez egy olyan, mintha a kutya haraptábla lenne.
1: Igen, vagy tiszta udvar, rendes ház.
2: Igen. Na, hát itt pedig az van ráírva, hogy őrszemtag. És hogyha valakinek ilyen gondolata van, hogy oda szeretne esetleg betörni, akkor ő ezt látni fogja, hogy itt egy szervezett közösség van, és nincsenek egyedül az emberek, tehát ez is már visszatartó elő, és itt a bűn megelőzés a legfontosabb, mert hogy nekünk ez a célunk,
1: nem a felderítés,
2: az nem a mi dolgunk.
1: Igen, igen, így van, erről is beszéltünk, és fogunk is majd még nyilván, és ettől függetlenül azért, ha már megtörténik a baj, akkor is nagyon sok segítséget tudtok adni. Hát Péter, köszönöm szépen az információkat, és akkor hajrá, és várjuk a következő híreket majd, amikor beindul majd ez a projekt igazából. Itt van a nyakunkon az ősz, úgyhogy nem sokára ezzel is sok dolgotok lesz, legyen is, fáradjatok el, de ez az a jóleső fáradtság, ugye, azt hiszem, amit ilyenkor éreztek.
2: Igen, itt az az eredmény, ha nincs eredmény, mert nem történik semmi.
1: Legyen ez a végszó most. Az Őrszem Egyesület elnöke Erdődi Péter volt a vendégem.

0: Nos, kedves hallgatók, eddig tartott a csütörtöki csatangoló 264. adása 2026. augusztus 27-én. Remélem, jól érezték magukat, és velem tartanak a jövő héten, ugyanekkor csütörtökön 6 és 7 óra között. A hét többi hétköznapján pedig szokás szerint jövök majd 6, illetve 7 óra után egy-egy aktuális, érdekesnek szánt interjúval. Most folytatódjon műsorunk itt a 92-t, remélem továbbra is velünk rádióznak majd, én pedig jövök majd holnap is természetesen a két beszélgetéssel. Szatmári Gábort hallották, eddig tartott tehát a csütörtöki csatangoló. További nagyon szép napot és szép estét kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
1: Csütörtöki csatangoló, Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Több vagyonkezelő alapítvány is megszűnik a jelenlegi formájában. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi pont határai. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják, hogy miért nem indultak el. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. A bankok gyorsított, külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. A Magyar Bankszövetség becslése szerint az intézkedés mintegy 500 milliárd forint tőketartozást érinthet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint közérdekű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, amelyek már elérhetőek a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Dílereket fogtak el Szirákon és környékén. 4 embert őrizetbe vettek, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek. A rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le.
1: Az időjárásról.
6: Túlnyomóan derült fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 24, a Velencei tó 22 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Cegléd Rádió. Változatos és friss.
1: What we're saying is not protesting.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Megvan a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltje. Magyarok is eltűntek a nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MBVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az említett alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény, ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít, valamint az ökumenikus segélyszervezet is adományt gyűjt. Nagyon súlyos a norvég király állapota, családtagjai mellette vannak, a miniszterelnök pedig lemondta tervezett németországi útját, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia, Hákon herceg kerül a trónra.
1: Az időjárásról.
5: Túlnyomóan derült fátyolfelhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható, a szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Cegléd hangja a Cegléd Rádióban az FM 92.5-ön. A műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, esetleg facebookozhatnak is, facebook.com/cegledradio. Ezek az önök lehetőségei, az én lehetőségem meg az, hogy föltegyek egy kérdést, ami már ismerős lehet, melyik a kedvenc filmje és miért. Még Barbie-val foglalkoztunk ezzel, amikor még két műsorvezetős volt ez a műsor. Hamarosan visszatér majd Barbie természetesen, de most ő anyai örömök előtt áll, vagyis hát benne áll az örömökben éppen, és tulajdonképpen majd valamikor visszatér, de egyelőre én egyedül vagyok önökkel, és már egyedül is földobtam ezt a témát önöknek, ugyanis beszélgettünk már filmekről, de a mai napon lezárjuk ezt a filmes témát, úgyhogy ha még van valakiben olyan film, amit megosztana, és mindenképpen közszemlére tenni a kedvencét, akkor ezt megtehetik. Hadd kezdjek egy vallomással, többen is írták az előző adásban Jim Jarmuscht és a Szellemkutya című filmet, nos, megnéztem azóta, és tulajdonképpen párom is és én is azt mondtuk, hogy nem volt rossz, de annyira jó sem volt. Ugye a 90-es évek vége felé készült ez a film, kicsit gangsteres, kicsit szamurájos, és hát tulajdonképpen nekünk nem jött át annyira az üzenet, hogy mit is akart pontosan mondani a rendező ezzel a filmmel. Nem volt rossz, de tulajdonképpen én túl sok szerethető dolgot sem találtam benne, amitől azt mondanám, hogy ez a kedvencem. Nem bántani akarom ezzel a kedves hallgatókat, természetesen mindenkinek lehet ilyen kedvence. Nekem a mai filmekhez képest egy kicsit lassú volt az egész, és kevés volt a történés. Megmondom, a mondani való is kimaradt egy picikét. Minden esetre nagyon várom a tippeket, mert azért nem volt felesleges időtöltés ez a film sem. De most megírhatják önök is, meg azok is, akik már eddig megírták a filmjüket, de velük kezdünk nyilván, hiszen rengeteg üzenetünk maradt benne a legutóbbi adásból. Így Nikái is, aki azt írta, hogy Hideghegy, szerelemről, szeretetről, kitartásról, az emberi gonoszságról, és benne van a háború is, illetve a Kabaré, egy vészteres korban bohém szerethető figurákkal, humorral megtüzdelve, kitűnő színészekkel, de felsorolhatatlanul sok film van még. Egyébként nyugodtan sorolják fel a kedves hallgatók, én is azt szeretem, hogyha van miről beszélni és van mit felolvasni, úgyhogy nyugodtan, de Gabriella üzenetét is szívesen vettük, aki csak annyit írt, Sörgyári Capriccio. Többször felmerült már ez a film is, biztos, hogy nagyon jó, én még azt hiszem, ha láttam is, akkor nagyon-nagyon régen és már nincsenek róla pontos emlékeim, de ez is olyan, amit szeretnék pótolni mindenképpen. Ilona a következő, azt írta, hogy Schulz Paula. Annak idején moziban látva sokkolt a film, utána sokáig meg sem bírtam szólalni. Na, az éneket szeretjük, ami tényleg valami olyan katartikus élményt ér az emberben, hogy aztán nem jut szóhoz, vagy ilyesmi. Zorba a görög, ezt már Zsuzsanna írja nekünk, Sörgyári Capriccio, szigorúan ellenőrzött vonatok. Igen, a Sörgyári Capriccio-t az előbb említettük, Zorba a görög, az is egy klasszikus, és a szigorúan ellenőrzött vonatok nekem rémlik valahonnan, de nem tudom megmondani, hogy miért. Viszont körbeértünk, kedves hallgatók, mert itt is van Zimon András üzenete, aki azt írja, hogy Jarmuschtól bármi. Na hát pont vele kezdtem a Szellemkutya című filmjével, és azt kell, hogy mondjam, kicsit el is vette a kedvemet attól, hogy következő Jim Jarmusch filmet nézzek, de fogok még nézni, de egy picivel később. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy miért szeretik ennyire. Számomra ez még nem derült ki, de benne leszek, vagy rajta leszek, úgyhogy mindenképpen fogok még tőle filmet nézni egy távoli időben. És ha már távolság, néhány zene múlva térünk vissza, akkor folytatódik a Cegléd hangja a kérdéssel, hogy melyik a kedvenc filmje és miért.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Érdekes az, amikor filmekről, amit látunk, beszélgetünk rádióban, amit meghallunk, de minden esetre most ez történik, a filmekkel foglalkozunk, második alkalommal, mióta szólóban vezetem a Ceglét hangját, mi a kedvenc filmje és miért, 0635-925-925-ös. Rengeteg bennmaradt üzenetünk van, ezekkel kezdjük, de ha jönnek újak, persze ők is sorra kerülnek, és az a tervem, hogy bezárjuk ezt a témát. Kata írja, hogy a francia vidám filmek nagyjából mind Afroditétől Amelin keresztül, mostanában az Isten hozott az Isten háta mögött, és a bazin nagy francia lagzik is. Rita azt írja, hogy Életre valók és Holt költők társasága, no, ezeket mind a kettőt láttam, és én is csak ajánlani tudom őket. Erzsébet azt írja, hogy Csalók a napfény, Nikolett pedig azt, hogy szintén az Éjszaka a földön, amit már többen is írtak nekünk. Kornéltól a tűzszekerek jött, aztán itt van nekünk Zsóka, aki a Casablancát írta, az is egy olyan klasszikus, amit sajnos én még kihagytam. Tudom, rengeteget kéne filmezni, hogy ezeket mind pótoljuk, de rengeteg más, kulturális dologgal is szeretem tölteni az időmet, mint a koncertek, a színház, a bármilyen előadás vagy stand-up, úgyhogy igen, hát valamikor időt kell szorítani a filmeknek is. Egy nagy kedvencemet írja Szárnyati Géza, aki hát valószínűleg nem egy valós személy, de azt írta, hogy uristen@menny.hu szerintem egy nagyon jó kis művészeti alkotás, és nagyon jó a humora. Ha még valaki nem látta, azt én is ajánlom, nem hosszú, nem egy igazi film, ez egy rövid film, és azért egy-két olyan színészt, aki hát meglepően híres lett azóta, nem azért, mert nem tehetséges, hanem hogy meglepő az, hogy szerepelt ebben, vonultat föl a film, úgyhogy érdemes megnézni, azt mondom. Csaba azt írja, hogy magyarok közül a Hannibal tanár úr, Amerikából a Benjamin Button különös élete, spanyol Amcsi a Birdman, de rengeteg van még Amerikából. Ezeket mindet láttam, és tényleg mind jó, szerintem is. István azt írja, a Mások élete, mű szerző nélkül, Lilia Forever, mert kőkemények. A Mások életét láttam, a másik kettőt nem. Gábor írja, hogy a Halott ember, ami szintén Jarmusch, az Éjszaka a földönt is érdemes eredeti hanggal megnézni, a film jelenet nagyon vicces. Itt valami finn szó lehet leírva, de nem merem kimondani, menná, mi ne menná. Menjünk, hova menjünk, ez van még itt fordításként leírva nekem, hogy a finn szavakat így ejtjük-e, abba persze nem vagyok teljesen biztos. Megyünk is tovább, kedves hallgatók, méghozzá Máriával. Eszményi palota, igaz történet alapján reményt ad, hogy a különlegeseknek is van, vagy lehet helye a világban. Hát köszönjük szépen, erről nem tudok semmit. Úgyhogy, ha valakinek ismerős, akkor az most bólogat nagyon a rádió előtt, ha nem, akkor megjavaslom megnézésre, vagyis a kedves hallgatónk Mária javasolja. Itt van Robert üzenete, aki azt írta, hogy Felhőatlasz, hogyha valakinek nincs meg, ezt én is nagyon szeretem, a Matrix filmek rendező párosa rendezte a Felhőatlaszt. Azt hiszem, hogy a főszereplő, bár több is van, de Tom Hanks többek között, és nagyon-nagyon érdekes film, nagyon érdekesen viszi az idővonalát, úgyhogy azt én is javaslom. Pollyanna, ezt Jolától kaptuk, és itt van még Krisztina üzenete, aki Gilbert Grape, Nevem Sam, Big Time, Vampírok bája, Mesh. Ezek így hirtelen a teljesség töredékének igénye nélkül. A Mielőtt trilógia megunhatatlan, ezt pedig Mónikától kaptuk, és azt hiszem, hogy ezen a ponton most megyünk zenélni, aztán folytatjuk az önök kedvenc filmjeivel.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Ádám álmai, Szibériai borbély, Császárok klubja, ez három film, amit Szilvia javasolt nekünk, és köszönjük szépen. Ha ön is javasolna filmeket, ezt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-n. Ez ugyanis a Ceglét hangja, és az a kérdésünk, hogy melyik a kedvenc filmje, és miért. Miért, tehát nem mindenki ír, de ez nem is annyira fontos. A lényeg, hogy filmeket küldjenek, ha van olyan, amit nagyon szeretnek, és ajánlanának másoknak. És tulajdonképpen ez már ismerős téma lehet, volt már szó róla, de ma le akarom zárni ezt a filmes kérdést, meglátjuk, hogy mennyi üzenet érkezik. Ezek még a régiek, korábban érkezettek, azokkal megyünk tovább. Paula azt írja, hogy a PSI Live You, fuldokoltam a sírástól, pedig nem sírok soha. Igen, azt nem tudom, hogy én fuldokoltam-e, de biztos, hogy hatással volt rám, emlékszem, nagyon jó kis film. Mécs László azt írja, hogy napfényes Toszkána, bolondok aranya és az egri csillagok. Egyébként ez tök érdekes, máskor is feljött az egri csillagok. Nem tudom, hogy a könyvélmény miatt, hogy aztán megnézte valaki a filmet is, vagy egyáltalán nem is olvasta a könyvet, és csak a filmet nézte meg, ezért tud kedvencé válni, vagy azért, mert magyar, nem is tudom pontosan, minden esetre szerintem is nagyon jó. Crazy Stupid Love, ez Gyöngyi küldte el nekünk, szinte kívülről tudom, vagy a Csable Csacsi, azt is naponta ilyen-olyan helyzetekben idézem. Volt egyébként hasonló kérdésünk már a műsorunk története során, hogy mi az, amik, milyen szállójék vannak akár filmekből, bárhonnan, amikből idéznek folyamatosan, és igen, akkor is feltűnt a Csable Csacsi. Márta azt írja nekünk, hogy Ang Lee, étel, ital, férfi, nő, bérej cicát. Ezt pontosan nem értem, az sem, hogy melyik ebből a film, de gondolom a Bérej cicát lehet a film címe. Ebben nem vagyok biztos, ne is menjünk bele jobban. Lilionfi, akárhányszor, bármikor fel is veszem, ha nem tudom megnézni. Az tök jó, hogyha még van ilyen lehetőség, ezt egyébként Gabitól kaptuk, van ilyen lehetőség, hogy felvegye az ember, már gondolom nem videomagnóval veszi föl mostanság az ember, hanem valahogy máshogy, de minden esetre igen, sokan szeretik az ilyen magyar klasszikusokat. Andi azt írja, hogy 12 dühös ember, fekete hattyú, a felolvasó, tűzszekerek, csillagok között, requiem egy álomért. Hát ezt mintha én is írhattam volna akár, bár a 12 dühös embert még nem láttam, rajta van a listámon, meg is tervezem nézni, de a többi az tényleg csodálatos alkotás. Shawshank Redemption magyar címe talán, azt nem írta végül is le Krisztina, hogy szerintem mi, de én pontosan tudom, nem más, mint a Remény rabjai, amit egyébként sokan nem tudják, hogy Stephen King írt, egy novellás kötetben volt benne, és egy csodálatos filmet alkottak belőle az alkotók, illetve Albert üzenetével zárjuk ezt a blokkot, Misery fejvadász. Ezt nem ismerem, megmondom őszintén. Hogyha van olyan film, amit elküldene nekünk, mert ajánlja másoknak, azt megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve hamarosan megyünk tovább néhány zene múlva olyan filmekkel, amit a ceglédiek ajánlottak.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

hallgatók, 3 e-mail. Én mindig szeretem, hogyha e-mailt is küldenek nekünk, mert kicsit jobban ki lehet fejteni a dolgokat, azaz több mindenről tudok beszélni. Már is itt van Zsolt e-mailje. La Belle Verte, a gyönyörű zöld bolygó 1996. Lágy humorral és könnyedséggel mutatja be a modern ember természethez való mindinkább torzuló viszonyát. Az utopisztikus bolygóról érkező felsőbbrendű lény Párizsba érkezve megdöbbenve szembesül az emberek fogyasztói szokásaival, és zöld kampányt indít. Izgalmas téma, nem mondom. Itt van Attila üzenetem. Helmet? Nem. Helmut. Amúgy nincs nagy kedvenc, mert lehetetlen egyet kiválasztani, még a legjobb 10-zel is bajban lennék. Esetleg a legjobb 25 vagy inkább 50. Néhány, ami eszembe jut hirtelen, nem feltétlen jósági sorrendben. Memento, a gépész, 5. pecsét, az élet szép, Blade Runner 1-2, Arrival, felhőatlasz, tanú, üvegtigris, a vihar kapujában, testőr, volt egyszer egy vadnyugat, Forrest Gump, Amelie, szegény legények, háza sziklák alatt, Liza rókatündér, Bluff, 3 óriás plakát Ebbing határában, biciklitolvajok, országúton, Star Wars, gyűrűkura, Matrix, Alien 1-2, Terminátor 1-2 és 4, ponyvaregény eredet, Sicario, Interstellar 7, Kill Bill, Fargo, nem vénnek való vidék, Amarcord, Good Will Hunting, szál a kakuk fészkére, Stalker, madarak, harcosok klubja, Chihiro, Leona, profi, Harakiri, közönséges bűnözők, 2001 űrodosszea, a faun labirintusa, lesz ez még így se, Gran Torino, fogságban a nagy Lebowski. Hát köszönjük szépen ezt a kimerítő listát. Minden esetre nagyon sok jó film van benne, többet én is láttam, de innen azt hiszem érdemes válogatni, mert hasonlít az ízlésünk Attilával. És itt van még Anita üzenete, ami szintén e-mailbe jött, ez sem rövid. Nehéz választani, sok van, és mindegyiket másokból szeretem. Talán amit most megemlítem,

0: a humorban és megrikatásban is tökéletes. Egyébként ezt én is adom, nagyon szeretem azt a filmet. Azt írja nekünk Edit, egy másik Edit, hogy Üvegtigris 1-2, illetve Judit, hogy Szexmisszió, szerintem zseniális. Nos, én attól még, erről még nem is hallottam. Távol Afrikától, ezt Margit küldte, illetve nagyon nagy pacsi Karolinának, aki azt írja, hogy Gyaloggalop, a fergeteges, fekete humor miatt. Én is imádom, és az összes többi Monty Python filmet is nagyon szeretem, úgyhogy mindenképpen köszönjük az üzét, és nézzünk még egyet Istvántól. Az ember, akit UV-nak hívtak, hagyd tegyem helyre ezt az üzenetet, ugyanis ez a könyvnek a címe volt. A film Tom Hanks-el egyébként már az ember, akit Ottónak hívtak címen jött ki, de tényleg nagyon nagy alkotás, párom a könyvet is olvasta, én csak a filmet láttam, de szerintem csodálatos. Kedves hallgatók, a következő órában is filmekkel foglalkozunk, legyenek velünk, mindjárt elfogynak a régi üzenetek, és akkor már áttérünk az újakra, de ez majd csak a zenék és a hírek után történik meg, amikor folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédrár Show-ban.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok paksügyben a parlamentben. Három magyar eltüntetést keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus karitász 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tar Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és annak is a második órája, amelyben filmekkel foglalkozunk, nem éppen rádiós kategória, de most mégis ez történik. Melyik a kedvenc filmje és miért? Küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra. Amit nagyon fontos tudni, hogy nem először teszem fel ezt a kérdést, már Barbie-val is beszélgettünk filmes témáról, de mióta egyedül vezetem a műsort, és szóba került a kedvenc film. Viszont ma lezárjuk a témát, úgyhogy még egy-két bennmaradt üzenetünk van, és érkeztek újak is, szóval az óra végéig mindenkinek sorra kell kerülni, úgyhogy ha még akarják, most gyorsan elküldhetik a kedvencüket. László annyit írt nekünk, hogy idő van. Na most gondolom, hogy ez egy filmnek a címe, ezért küldte el nekünk, de van még egy idős, méghozzá Évától. Megáll az idő. Rémlik, hogy ezt a filmet én akartam megnézni, de végül talán nem néztem meg, de biztosan megfogom egyszer. Étel, ital, férfi, nő. Ezt szintén Lászlótól kaptuk, és most nézem, a szám egyezik, tehát ugyanattól a Lászlótól, mint aki az idő vant is elküldte. Nagyon szépen köszönjük, hogyha valaki többet is ajánl. Aztán bakancslista, életre valók, avatár, ezeket Anna küldte el nekünk, egészen különbözőek, de igazából hibátlanok, szóval az avatárt mindenképp érdemes szerintem legalább egyszer látni. Azt, hogy a második-harmadik résznek van létjogosultsága, abban nem vagyok még teljesen biztos, majd talán mikor befejezik az összes részt, akkor tudom ezt elmondani, de az első rész az tényleg korszakalkotó volt, már csak a látvány miatt is. Indul a Bakterház Mihályfi Sándortól, mindig felvidít, ezt egyébként Katalin küldte, és ezzel én is így vagyok, bármikor, ugye egy óra nagyjából a film, bármikor szinte meg lehet nézni, az embernek van egy kicsi szabad ideje, és tényleg földobja az embert nagyon nagy alakításokkal is, és egy csodálatos sztorival szerintem, és hogy mennyire magyar, az is nagyon jó. iMovie, ezt Róza írta nekünk, óriási film, nem is hallottam róla, ettől persze még lehet nagyon jó. Minden esetre köszönjük. Gerhard küldi nekünk azt, hogy az ötödik elem, ja meg a Bluff, annyira szórakoztató mindkettő. Hát szerintem is nagyon két érdekes világ. A Bluff az teljesen valós világ, az ötödik elem nem annyira, de tényleg szórakoztató filmekről van szó. A Bluffot és egyébként most hirtelen akartam mondani a rendező nevét, aki Madonnának is a férje volt egy darabig, Guy Ritchie filmje, és egyébként is Guy Ritchie filmjeit nagyon tudom szeretni. Annyi jó filmet hallunk, jegyzetelek közben, innen fogok böngészni, úgyhogy ezt Évától kaptuk, és reméljük, hogy igen, ilyenben is segíthetjük a kedves hallgatókat, hogy tudunk tippeket adni, vagy tudnak a mi kedves hallgatóink tippeket adni. A Holiday megy nagyjából kívülről, ezt Zsuzsannától kaptuk meg, nekem most hirtelen nincs is meg a Holiday, de biztos, hogy ismerős a cím, de rá fogok keresni a zenék alatt, mert hogy most azok jönnek, utána pedig folytatjuk a filmes témánkat itt a Ceglét hangjában.

0: Filmes témánk van ma, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért? Ez itt a Cegléd hangja, és válaszolhatnak nekem a 0635-925-925-ös SMS számra. Bár még sok üzenetünk van, de már csak két blokk ezen kívül, úgyhogy aki még tényleg szeretné, az gyorsan küldje el, hogy biztosan beleférjen, ugyanis a mai napon már zárjuk ezt a témát. Azt írta nekünk Mária, hogy Tomi 1975 a zene plusz a mondani való miatt. Nem ismerem sajnos, de lehet, hogy ezen változtatok majd. Csaba azt írja, hogy I, mint Icarus, zseniális és korszakalkotó, korszaktól függetlenül. Azt írja nekünk Attila, hogy Amelie csodálatos élete, mert a képi világa, a narrációja, a színészi alakítások egyediek és mesteriek. Nagyon szépen köszönjük. Józseftől az jött, hogy Richard Attenborough, Gandhi, hatalmas, megrendítő alkotás. Ritától pedig a Pi élete és a Gladiátor. Mind a kettőt szeretem, a Gladiátor második részét még nem volt erőm megnézni, valamiért úgy érzem, hogy az már nem lesz olyan, mint az első. A Pi élete viszont az egy valami csodálatos alkotás szerintem, nagyon eltér az átlagostól. Virág Zsófia küldi nekünk a Tanú és a Macskafogó címeket, ezek üzenbiztosan mennek kívülről, a filmsorozatok közül pedig a Csengetett Milord. Igen, mindet ismerem és láttam is, a Tanú csodálatos, egyszerűen annyira jó korképet ad arról a korról, amiben játszódik. A Macskafogó egy generációkon átívelő csodálatos alkotás szerintem, és még jól is néz ki, rengeteg olyan szállóigével, amit tényleg napról napra használnak az emberek, szerintem nagyon jó. És a Csengetett Milord is, én talán nem néztem végig, meg nem tudom fejből, de nagyon sok részt láttam belőle, és tényleg remek és szerethető sorozat. Éva azt írta nekünk, hogy az ötödik pecsét, a Pulp Fiction, vagyis a Ponyvaregény, és a tizedes meg a többiek. Egyébként volt egy olyan adásunk, amikor polgárpukkasztó dolgokat vártunk, és valaki, emlékszem, azt írta, hogy a Ponyvaregény túlértékelt, össze-vissza vágta a jeleneteket Tarantino, és csak ezért érdekes, mert nem tudjuk, hogy mi mikor játszódik, de ilyet bárki megcsinál nagyon egyszerűen. Mondta ezt a kedves hallgató, nem tudom, hogy polgárpukkasztási céllal, vagy pedig tényleg így gondolja, minden esetre ebből kultuszfilm lett valahogyan, ahogy a tizedes meg a többiekből is egyébként, úgyhogy teljesen érthető. Itt van nekünk Brigi üzenete, Hősök, spanyol film, remek rendezés. Hát, köszönjük szépen, nem rémlik nekem ez a Hősök. A sorozat van meg, azt nagyon szerettem egy időben, aztán kicsit ellaposodott a harmadik, negyedik évad környékén. Tamás pedig azt írta nekünk, hogy Eldorado, 7 év Tibetben, Forrest Gump és Bluff. Az Eldorádon kívül mindet láttam, és szeretem is, biztos, hogy az is nagyon jó. Amelie csodálatos élete jött megint Kingától, és a Szólítsa neveden című film. Az Amelie-t most már tényleg meg kell néznem. Annyian írják, és amúgy is mindig úgy voltam vele, hogy nagyon népszerű alkotás. Most már tényleg szorítok rá időt valamikor. Balázs azt írt, hogy Drive, Gázt, Gran Torino, a Csempész és az Argo 1-2, ja nem, még az Üvegtigris is hozzá tartozik. Ezeket adom. Na, ennek nagyon örülök, Judit azt írta, hogy a Magyar Vándor és Brian élete, ugye a Brian élete szintén, mint a Gyaloggalop, egy Monty Python alkotás, és még ott van az Erik a Viking, biztos, hogy több is van, de most hirtelen ezek jutnak eszembe, és a Magyar Vándornak örülök annyira, mert az tényleg olyan film, ami bármikor előkapós, nagyon vicces szerintem, és én évről évre, ha nem is évről évre, de mondjuk 3-4 évente előveszem, és megnézem újra, mert ahogy a történelmünkön végigvonulnak a vezéreink, hát azt szerintem elképesztő vicces, és nagyon-nagyon magyar. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, melyik a kedvenc filmje és miért, ez itt a Cegléd hangja, néhány zene múlva jövünk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Bírom a feleségedet. Ez nem valamilyen személyeskedő üzenet, hanem Veronika üzenete, aki a kedvenc filmjeként küldte el ezt nekünk. A Ceglét Hangja mai kérdése ugyanis, hogy melyik a kedvenc filmje és miért, és jelzem, hogy be fogjuk fejezni ezt a témát ebben a blogban, és még a következőben ennyi időnk van, úgyhogy mindenki küldje még el nagyon gyorsan, hogyha el szeretné, hogy biztos, hogy bekerülhessem. Egyébként Emese az Életrevalókat küldte, az Anyabulit Sándortól kaptuk, és Attilától pedig az Üvegtigris című filmet, csak az első részt küldte el nekünk, egyébként szerintem is az a legjobb. Szinbád, ezt Mártától kaptuk, Ildikó pedig többet is írt, azt írja nekünk, hogy Távol Afrikától Sörgyári Kapricsó, Szerelem a kolera idején, Császárok klubja, Benjamin Button különös élete, Indokína, Életrevalók, stb. Hogy miért? Csak! Végül is ez is egy indoklás, és nagyon sok remek filmet kaptunk tőle üzenetben, úgyhogy köszönjük szépen. Esztertől az Egy makulátlan elme örökragyogását kaptuk. Mária azt írja, hogy rengeteg van, sokszor láttam őket, de az Andrei Rubliov harangöntős jeleneténél mindig elered a könnyen. De melyik filmnél? Az lemaradt sajnos, Éva. Hogyha még van időd és hallgatsz minket, akkor elküldhetnéd esetleg, hogy melyik filmről van szó. Tamás azt írja, hogy Szabó István rendezésében Szabó Magda regénye Az ajtó. Egyébként nekem ott van a polcomon ez a regény, de még nem olvastam el, úgyhogy valamikor tervezem. A Szabó Magdákat én nagyon szeretem. A hal neve Vanda, azt hiszem, hogy ez egy Woody Allen film, Ildikótól kaptuk, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nebraska, ez már Eszter üzenete, Amelie csodálatos élete, A nap vége. Nagyon köszönjük ezeket is. Itt van nekünk Zoltán üzenete, a szakasz, a zenéje sokszor még a fülemben cseng, meg az összes Monty Python film. Ezekről már beszéltünk korábban, úgyhogy most bele sem megyünk jobban. Bertolucci, Oltalmazó ég, ezt Magditól kaptuk, illetve Jirzsi Mencel, Pacsirták Cérnaszálon, ez pedig István üzenete. Andrea azt küldi, hogy Che Guevara, A motoros naplója, apukám kedvenc filmje, tőle hallottam róla, és nekem is a kedvenceim közé került. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Csillától megkaptuk a Csini babát, ami szerintem tényleg kultfilm, a filmezési technikája, a benne lévő dalok és a szereplők, meg a sztori maga, tényleg egy klasszikussá vált magyar alkotás. Anna Mari azt írja, hogy Csokoládé, Amelie csodálatos élete és a 7 év Tibetben neki a top 3. Hédi pedig az Életrevalókat, mert sosem adják fel, küldte nekünk, illetve a Ragyog című filmet Évától kaptuk meg. Megyünk tovább, még mindig van üzenetünk, a Remény rabjai, mert lélek emelő, ez egyébként Zsuzsi üzenete, és újra itt van a Szigorúan ellenőrzött vonatok, most József küldte el nekünk, de emellé még írja az Én kis falumat. Jó, most hirtelen a Mi kis falunk ugrott be, mondom, az nem is film, hanem sorozat, de ez egy másik film, mert az Én kis falum, az tényleg film. Angyalok városa, a Szívhídjai, Fedezd fel Forestert, a Gyertyák csonkig égnek, és van még jó pár. Ez az a műsor, ahol még a jó párat is le lehet nekünk írni egészen nyugodtan, de ezeket is nagyon köszönjük. És végül zárjuk Edével ezt a blokkot. Whiplash, Isten városa, humorban pedig az égető bizonyíték. Ezek sajnos nekem nincsenek meg, újabb felírásra kerülő alkotások, hogy legyen mit nézni, amikor majd elakadok és hirtelen nem jut eszembe semmi, a kedves hallgatókra fogok támaszkodni. Még egy blokkra visszajövünk, aki szeretne maradjon velünk, és aki még szeretné, gyorsan elküldheti az utolsó üzenetet 0635 92 95. Mi a kedvenc filmje, és miért? FM 92 Ceglédrádió.

Melyik a kedvenc filmje és miért? Ez volt a Ceglét hangja mai kérdése. Rengeteg üzenetet kaptunk, és még több filmet hallhattunk, mert sokan többet is írtak, de ez az a pont, kedves hallgatók, amikor azt mondom, hogy már ne küldjenek újabbat, mert úgy nézem, hogy megleszünk a műsor végéig, annyi üzenetünk van, és még én is szerettem volna ajánlani, aki szereti az animációs filmeket. Ugye pár évvel ezelőtt, a második rész sem új annyira, de pár évvel ezelőtt jelent meg az Agymanók című animációs film, amely tulajdonképpen az emberi elme működését próbálja feldolgozni olyan szinten, hogy az egy gyerek számára is tökéletesen érthető, és egy felnőtt is egy csomó érdekességet találhat benne, és mi nemrég megnéztük ennek a második részét, amelyben már a tinédzserkor nehézségeiről és gondolatairól és félelmeiről szól. A második rész szerintem nagyon jó, ugyanígy

0: ő nagyon jó animációs filmeket csinál. A Felhőatlasz mindig új mondani valót fedezek fel benne, minél többet nézem. Ezt Jánostól kaptuk, és a Felhőatlaszról már beszélgettünk egy kicsit. István pedig azt írja nekünk, hogy Sátán tangó, hogy miért ezért S-A-T-A-N-T-A-N-G-O. Mert vontatott? Arra próbálsz célozni? Nem tudom, ugye ez több mint 7 órás, lehet, hogy több mint 8 órás film. Azt nehezen képzelem el, hogy valakinek ez lenne a kedvence, beülök lazítani egy kicsit a tévé elé, és egy 8 órás filmet lepörget mondjuk évente kétszer, de ki tudja, miért is nem. Én még nem láttam, a pára most éppen küzd a regénnyel, úgy értem, hogy küzd, hogy elkezdte olvasni, nem egy könnyű olvasmány, ez biztos. Minden esetre érdekes, hogy ezt is megkaptuk, és köszönjük szépen. Gyöngyitől azt kaptuk, hogy a pápa szolgálati útra ment, ami gondolom nem egy helyzetjelentés, hanem egy újabb filmcím, nekem sajnos ez nincs meg. Aztán Luc Besson nagy kékség, ezt Dórától kaptuk, itt van Coco üzenete, aki nekem az Ádám almái, szerintem a világ legjobb, legízlésesebb művészfilme a világ legjobb drámai humorával. Na, ezt is jegyzem. Zsolt azt írta, hogy ma éppen az idétlen időkig, de lehet, hogy holnap is, meg azután is, aztán megint. Na, hogyha valaki látta az Idétlen időkig című filmet, akkor pontosan tudja, hogy miért ezt írta Zsolt, és szerintem is tényleg nagyon jó. Van még egy életre valónk Andreától, aztán Zoltán elküldte a Brian életét, az ébredéseket, a repülvelemet és a 200 éves embert, van még, de most nem írom le. Azért ezt is köszönjük, a Passió Mel Gibsontól Albert küldte nekünk. Tulajdonképpen még nem került szóba, de tényleg nagyon megrendítő film. Szerintem egyszer azt is mindenkinek látni kell, bármennyire brutális is néhol. És végül az utolsó üzenetünk egy nagyon sokat írt film Tibortól, az Üvegtigris. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg remek üzenetet és a még több filmet, amit ajánlottak nekünk, illetve nekem. Szerintem remek kis adás volt, a filmes témát ezzel zárjuk, holnap egy egészen új témával jelentkezik majd a Ceglét hangja. Tartsanak velünk akkor is, és addig is. További jó rádiózást, visszhall!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos fátyol felhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretett Szolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült fátyol felhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Belé senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrán Show-ban.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok Paksügyben a parlamentben. Három magyar eltüntet is keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagálta bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tar Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 而在中睡。
1: Következzen egy friss dal itt a Ceglét Rádióban.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több százmilliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Hőséggel érkezik a nyár utolsó hétvégéje. Egymást bírálták a politikusok Paksügyben a parlamentben. Három magyar eltüntet is keresnek a nepáli villámárvíz után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta az előző kormányt, amiért nem készült fel a hasonló helyzetekre. A kormányfő ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszínnövelő munkálatokban az erőmű működtetéséért. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válság helyzet idején. Bóka János, a Fidesz képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, hogy a mostani nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Karitász 2 millió forintos gyorssegélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Az ökumenikus segélyszervezet szintén adományt gyűjt. Mohács megmutatta, hogy mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tarz Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható a tárlat.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. A hajnali hőmérséklet 10 és 20 fok között alakul, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több, 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. Hajnal